0: korszerű, alacsonypadlós, klimatizált szerelvényekkel szállítja az utasokat, de Kelet-Magyarországról is közvetlen járatok indulnak a túhoz. Nem volt könnyű egy híres családban felnőni, erről beszélt Britney Spears unokahúga nemrég egy interjúban. A 18 éves Medi azt mondta, sokszor összezavarodott a sztárvilág miatt, és egy időben azt hitte, minden énekes a rokonságukhoz tartozik. Bevallotta, azt gondolta, hogy minden híresség a nagynénje, így Gaga néninek és Riri néninek hívta őket. A fiatal lány felidézett egy konkrét emléket is, amikor Britney mellett elhaladva elszomorodott, mert a popstár nem állt meg beszélgetni vele.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon,
3: nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Egy 2 éves angliai gyermek halált követően az ottani egészségügyi rendszerben önvizsgálatot tartottak, feltárták a hibákat és megerősítették az intézményi struktúrát. Ezzel szemben Magyarországon nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alásöprés és az egyének hibáztatása. Erről írt az egészségügyi miniszter arra reagálva, hogy pár napja lázgörcsöt kapott és meghalt egy 2 éves kisfiú a Tatabányai kórházban. A kisgyermek szülei azt mondták, hogy egy nappal korábban is bevitték fiúkat az ügyeletre, de hazaküldték őket. Hegedűs Zsolt az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, amely már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a mulasztások eltitkolásának gyakorlatát. Hozzátette, olyan egészségügyet akarnak építeni, ahol az elhallgatás helyett a problémák feltárása, az intézményi önvédelem helyett a betegek iránti őszinteség, a felelősséghárítása helyett pedig a tanulás kultúrája válik természetessé. Több strand nem nyit ki idén a velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fehérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi Napsugár strand, valamint a Panoráma part szakasz Pisztrángúti strandja. Emellett a velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a velencei túlvíz szintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. Az elmúlt hétvégétől 2-szer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig meg 3-szorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében a MÁV csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt. Közölte, a nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba annak érdekében, hogy minél többen választhassák a tömegközlekedést a nyaralások során is. A Tópart Express, a Katica Interregio, valamint a Dunakanyarból Fonyódra induló Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsonypadlós, klimatizált szerelvényekkel szállítja az utasokat, de Kelet-Magyarországról is közvetlen járatok indulnak a tóhoz. Nem volt könnyű egy híres családban felnőni. Erről beszélt Britney Spears unokahúga nemrég egy interjúban. A 18 éves Medi azt mondta, sokszor összezavarodott a sztárvilág miatt, és egy időben azt hitte, minden énekes a rokonságukhoz tartozik. Bevallotta, azt gondolta, hogy minden híresség a nagynénje, így Gaga néninek és Riri néninek hívta őket. A fiatal lány felidézett egy konkrét emléket is, amikor Britney mellett elhaladva elszomorodott, mert a popstár nem állt meg beszélgetni vele.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Egy 2 éves angliai gyermek halált követően az ottani egészségügyi rendszerben önvizsgálatot tartottak, feltárták a hibákat és megerősítették az intézményi struktúrát. Ezzel szemben Magyarországon nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alá söprés és az egyének hibáztatása. Erről írt az egészségügyi miniszter arra reagálva, hogy pár napja lázgörcsöt kapott és meghalt egy 2 éves kisfiú a tatabányai kórházban. A kisgyermek szülei azt mondták, hogy egy nappal korábban is bevitték fiúkat az ügyeletre, de hazaküldték őket. Hegedűs Zsolt az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, amely már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a mulasztások eltitkolásának gyakorlatát. Hozzátette, olyan egészségügyet akarnak építeni, ahol az elhallgatás helyett a problémák feltárása, az intézményi önvédelem helyett a betegek iránti őszinteség, a felelősséghárítása helyett pedig a tanulás kultúrája válik természetessé. Több strand nem nyit ki idén a Velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fehérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi Napsugár strand, valamint a Panoráma part szakasz Pisztráng úti strandja. Emellett a Velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a Velencei tó vízszintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. Az elmúlt hétvégétől 2-szer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében a MÁV csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt. Közölte, a nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba annak érdekében, hogy minél többen választhassák a tömegközlekedést a nyaralások során is. A Tópart Express, a Katica Interregio, valamint a Dunakanyarból Fonyódra induló Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsonypadlós, klimatizált szerelvényekkel szállítja az utasokat, de Kelet-Magyarországról is közvetlen járatok indulnak a tóhoz. Nem volt könnyű egy híres családban felnőni. Erről beszélt Britney Spears unokahúga nemrég egy interjúban. A 18 éves Medi azt mondta, sokszor összezavarodott a sztárvilág miatt, és egy időben azt hitte, minden énekes a rokonságukhoz tartozik. Bevallotta, azt gondolta, hogy minden híresség a nagynénje, így Gaga néninek és Riri néninek hívta őket. A fiatal lány felidézett egy konkrét emléket is, amikor Britney mellett elhaladva elszomorodott, mert a popstár nem állt meg beszélgetni vele.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 22-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Balassagyarmaton a 16-os Honvéd kiállítóhely, az első kerékpármúzeum, a Pannonia motorkerékpármúzeum, a Civitas Fortissima múzeum és a Jánosi képtár mellett a Palúc múzeumba is várták az érdeklődőket a hétvégén az Országos Múzeumok Éjszakája keretében. A délután kezdődő programok között koncert, mesejáték, élményfestés és rendhagyó tárlatvezetés is szórakoztatta a családokat. Az éjszakában nyúló eseményen egy új tárlatot is bemutattak. Nógrádi Paletta címmel dr. Csordás Pál magángyűjteményének egy részét bocsátották a nyilvánosság elé. A tulajdonos a kiállítás megnyitóján arról beszélt, a több ezer darabból álló kollekciója semmit nem érne, ha nem tudná azt megosztani a művészet kedvelőkkel. Éppen ezért hozta el most 26 művész 62 munkáját, amelyeket nyár végéig lehet megtekinteni. Dr. Csordás Pál magángyűjtőt hallják.
3: Tudni kell, hogy ma élő festőművészek, illetőleg a közelmúltban elhunyt festőművészeket foglalja magába. Nekem a gyűjteményem az elég széles skálán mozog. Hát két dolgot lehetne tulajdonképpen kiemelni. Az egyik a festmények. Na most festmények tekintetében hát nagyon széles skálán mozog tulajdonképpen a gyűjteményem. Beszélgettünk róla, hogy körül mennyi festményem lehet. Hát 2,5-3 ezer biztos van. Ennek körülbelül a fele az, ami be van keretezve. A többi az nincs bekeretezve, de lehet, hogy ennek a száma tulajdonképpen meghaladja azt a mennyiséget, amit az előbbiekben jeleztem.
2: A Salgó-Tarjáni önkormányzat az ilyenkor megszokott tűzvédelmi kivizsgálás mellett rendőrségi feljelentést tesz a szombat hajnali Erzsébet téri garzonházban keletkezett tűz miatt, közölte videójában a város polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, mivel egyszerre két helyen, a szemétledobóban és a 9. emeleti tárolóban csaptak fel a lángok, nem csak a gondatlanság esete állhat fent, hanem más okok is közrejátszhattak. Részletezte, még a szemétledobóban keletkezett tüzet a portásnak sikerült eloltania. A 9. emeleten már komolyabb tűz pusztított, ami a katasztrófavédelem szakembereinek köszönhetően nem terjedt tovább a lakásokba, de erős füsttel járt. Két embert szállítottak füstmérgezés gyanújával kórházba, őket azonban már hazaengedték. Krejcsi Bálintot, Salgó-Tarján polgármesterét hallják.
4: Többen arra érethettek, hogy a garzonházhoz tűzoltó autók érkeztek, ugyanis a 9. emeleten tűz ütött ki. Egészen pontosan két helyről indult meg a tűz, az egyik a szemétledobó volt, ám ezt a portásnak sikerült még időben eloltania, hiszen ez egy kisebb tűz volt. Viszont a 9. emeleti tárolóban egy egész erős tűz keletkezett, talán csak a szerencsének, vagy legfőképpen a nagyon gyorsan érkező tűzoltóknak köszönhetően nem terjedt tovább a lakószintekre, viszont erős füst lomolygott a folyosón, és a folyosón több dolog is megégett. Ennek kapcsán kettő személyt szállított a kórházba, füstmérgezés gyanújával, mindkét személlyel tudtam beszélni, és a jó hír, hogy már hazaengedték őket, további kórházi kezelésre már nem szorulnak. Nagyon sajnáljuk az esetet, és természetesen nem csak tűzvédelmi kivizsgálást indítványoznánk, ami automatikusan egyébként a tűzeset része, hanem rendőrségi feljelentést is fogunk tenni, ugyanis így, hogy egyszerre két helyen indult meg a tűz, itt már nem biztos, hogy csak gondatlanságról tudunk beszélni. Én úgy gondolom, felmerülhet a gyanúja valami másnak is.
2: Betiltaná a nemzeti dohányboltokban az alkoholárusítást Ferjancsics László. Vác önkormányzati képviselője közösségi oldalán helyi példával indokolja felvetését, miszerint az összes váci trafik környékén gyakori jelenség a részegek ordibálása. Közölte, a vendéglátóhelyeken kötelező a mosdó, ami a dohányboltokban nincs meg, emiatt az épület mellett az ittas lebzselők a közterületeken könnyítenek magukon. Megjegyezte azt is, hogy ezeken a pontokon nincs elég szemetes, vagy nem is használják azokat, ezért az üres italos dobozokat, üvegeket és cigarettacsikkeket egyszerűen szétdobálják a fogyasztók. A múlt hétvégétől már újra menetrend szerint járnak a vonatok a 75-ös számú vasútvonalon, ugyanis befejeződött a Magyar Kút Verőce megállóhely peronjának magasítása, olvasható a település internetes oldalán. A korszerű, komfortos emelvényről, amely korláttal ellátott lépcsőn és akadálymentes útvonalon is megközelíthető, most már könnyedén feljuthatnak az utasok a szerelvények utastereibe. Közölték, a beruházással kapcsolatos döntéshez nagy mértékben hozzájárult Verőce község önkormányzatának korábbi jelzése. A Bükki Nemzeti Park szakemberei a kiszáradóban lévő Hullókői patakon hoztak létre kisebb úgynevezett elgátolásokat vízmegtartás céljából, egy itt élő kétéltű faj fennmaradásáért. A park közleményében azt írta, a terület otthont ad az egyre veszélyeztetettebbé váló foltos szalamandra kisebb állományának. Az utóbbi évtizedekben a patakok vízhozama olyan mértékben lecsökkent, hogy a sikeres szaporodást már alig teszi lehetővé. Korábban a Várkút patak medrében alakítottak ki gátolással és lemélyítéssel olyan kis víztereket, amelyek elősegítették a kétéltűek helyi populációjának túlélését. Ennek folytatásaként most a Hullókői patakon helyben megtalálható földönfekvő faágakból, kőből és sárból építettek kis gátokat, miközben a torlaszok előtt pocsolyányi területeken mélyítették le a medret. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Bronzérmet szerzett Varga Csaba a németországi Amorbachban megrendezett művészi teremkerékpáros Európa bajnokságon. A Romhányi Sportegyesület színeiben induló versenyző annak ellenére lett dobogós, hogy februárban megsérült és megműtötték, így csak májusban kezdhette el a felkészülést a kontinens viadalra.
0: Időjárás.
2: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
0: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál. A hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
1: És most csak magyarok.
5: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
6: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budára.

0: Weekend. 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 22-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Balassagyarmaton a 16-os Honvéd kiállítóhely, az első kerékpármúzeum, a Pannonia Motorkerékpár Múzeum, a Civitas Fortissima Múzeum és a Jánosi Képtár mellett a Palúc Múzeumba is várták az érdeklődőket a hétvégén, az Országos Múzeumok Éjszakája keretében. A délután kezdődő programok között koncert, mesejáték, élményfestés és rendhagyó tárlatvezetés is szórakoztatta a családokat. Az éjszakában nyúló eseményen egy új tárlatot is bemutattak. Nógrádi Paletta címmel dr. Csordás Pál magángyűjteményének egy részét bocsátották a nyilvánosság elé. A tulajdonos a kiállítás megnyitóján arról beszélt, a több ezer darabból álló kollekciója semmit nem érne, ha nem tudná azt megosztani a művészet kedvelőkkel. Éppen ezért hozta el most 26 művész 62 munkáját, amelyeket nyár végéig lehet megtekinteni. Dr. Csordás Pál magángyűjtőt hallják.
3: Tudni kell, hogy ma élő festőművészek, illetőleg a közelmúltban elhunyt festőművészeket foglalja magába. Nekem a gyűjteményem az elég széles skálán mozog. Hát két dolgot lehetne tulajdonképpen kiemelni. Az egyik a festmények. Na most festmények tekintetében hát nagyon széles skálán mozog tulajdonképpen a gyűjteményem. Beszélgettünk róla, hogy körülbelül mennyi festményem lehet. Hát 2,5-3 ezer biztos van. Ennek körülbelül a fele az, ami be van keretezve. A többi az nincs bekeretezve, de lehet, hogy ennek a száma tulajdonképpen meghaladja azt a mennyiséget, amit az előbbiekben jeleztem.
2: A Salgó-Tarjáni önkormányzat az ilyenkor megszokott tűzvédelmi kivizsgálás mellett rendőrségi feljelentést tesz a szombathajnali Erzsébet téri garzonházban keletkezett tűz miatt, közölte videójában a város polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, mivel egyszerre két helyen, a szemétledobóban és a 9. emeleti tárolóban csaptak fel a lángok, nem csak a gondatlanság esete állhat fent, hanem más okok is közrejátszhattak. Részletezte, még a szemétledobóban keletkezett tüzet a portásnak sikerült eloltania. A 9. emeleten már komolyabb tűz pusztított, ami a katasztrófavédelem szakembereinek köszönhetően nem terjedt tovább a lakásokba, de erős füsttel járt. Két embert szállítottak füstmérgezés gyanújával kórházba, őket azonban már hazaengedték. Krejcsi Bálintot, Salgó-Tarján polgármesterét hallják.
4: Többen arra érezhettek, hogy a garzonházhoz tűzoltóautók érkeztek, ugyanis a 9. emeleten tűz ütött ki. Egészen pontosan két helyről indult meg a tűz, az egyik a szemétledobó volt, ám ezt a portásnak sikerült még időben eloltania, hiszen ez egy kisebb tűz volt. Viszont a 9. emeleti tárolóban egy egész erős tűz keletkezett, talán csak a szerencsének, vagy legfőképpen a nagyon gyorsan érkező tűzoltóknak köszönhetően nem terjedt tovább a lakószintekre, viszont erős füst lomolygott a folyosón, és a folyosón több dolog is megégett. Ennek kapcsán kettő személyt szállított a kórházba, füstmérgezés gyanújával, mindkét személlyel tudtam beszélni, és a jó hír, hogy már hazaengedték őket, további kórházi kezelésre már nem szorulnak. Nagyon sajnáljuk az esetet, és természetesen nem csak tűzvédelmi kivizsgálást indítványoznánk, ami automatikusan egyébként a tűzeset része, hanem rendőrségi feljelentést is fogunk tenni, ugyanis így, hogy egyszerre két helyen indult meg a tűz, itt már nem biztos, hogy csak gondatlanságról tudunk beszélni. Én úgy gondolom, fölmerülhet a gyanúja valami másnak is.
2: Betiltaná a nemzeti dohányboltokban az alkoholárusítást Ferjancsics László. Vác önkormányzati képviselője közösségi oldalán helyi példával indokolja felvetését, miszerint az összes váci trafik környékén gyakori jelenség a részegek ordibálása. Közölte, a vendéglátóhelyeken kötelező a mosdó, ami a dohányboltokban nincs meg, emiatt az épület mellett az ittas lebzselők a közterületeken könnyítenek magukon. Megjegyezte azt is, hogy ezeken a pontokon nincs elég szemetes, vagy nem is használják azokat, ezért az üres italos dobozokat, üvegeket és cigarettacsikkeket egyszerűen szétdobálják a fogyasztók. A múlt hétvégétől már újra menetrend szerint járnak a vonatok a 75-ös számú vasútvonalon, ugyanis befejeződött a Magyar Kút Verőce megállóhely peronjának magasítása, olvasható a település internetes oldalán. A korszerű, komfortos emelvényről, amely korláttal ellátott lépcsőn és akadálymentes útvonalon is megközelíthető, most már könnyedén feljuthatnak az utasok a szerelvények utastereibe. Közölték, a beruházással kapcsolatos döntéshez nagy mértékben hozzájárult Verőce község önkormányzatának korábbi jelzése. A Bükki Nemzeti Park szakemberei a kiszáradóban lévő Hullókői patakon hoztak létre kisebb úgynevezett elgátolásokat vízmegtartás céljából, egy itt élő kétéltű faj fennmaradásáért. A park közleményében azt írta, a terület otthont ad az egyre veszélyeztetettebbé váló foltos szalamandra kisebb állományának. Az utóbbi évtizedekben a patakok vízhozama olyan mértékben lecsökkent, hogy a sikeres szaporodást már alig teszi lehetővé. Korábban a Várkút patak medrében alakítottak ki elgátolással és lemélyítéssel olyan kis víztereket, amelyek elősegítették a kétéltűek helyi populációjának túlélését. Ennek folytatásaként most a Hullókői patakon helyben megtalálható földön fekvő faágokból, kőből és sárból építettek kis gátokat, miközben a torlaszok előtt pocsolyányi területeken mélyítették le a medret. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Bronzérmet szerzett Varga Csaba a németországi Amorbachban megrendezett művészi teremkerékpáros Európa bajnokságon. A Romhányi Sportegyesület színeiben induló versenyző annak ellenére lett dobogós, hogy februárban megsérült és megműtötték, így csak májusban kezdhette el a felkészülést a kontinens viadalra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál. A hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most Megspace. Vissza az időben.
6: Hello, szép reggelt kívánunk minden hallgatónak, elmúlt 6 óra 7 perccel, úgyhogy köszöntünk mindenkit Salgótarjántól egészen a Megyeri hídig, vagy hát tovább, mert ugye múltkor a Norbi mondta, hogy ott a Lehel tér környékén is. Hát ki tudja, hogy mennyien hallgatnak minket, úgyhogy szevasztok innen a Balassagyarmat Vác tengelyről. Karvas Anyika, jó reggelt kívánok neked is, mert hogy ketten vagyunk, igen.
7: Igen, jó reggelt kívánok mindenkinek, szép hetet, boldog nyarat, és hát köszöntjük nagy szeretettel a vakációzókat, ugyanis elindul a hosszú-hosszú forró nyári szünet. Június 22-e hétfő van, névnaposaink a Paulina, Akács, Albin, aztán Horácia, Józsua, Krisztabella, Rozvita és Tinka nevű hallgatóinknak kívánunk. Nagyon-nagyon boldog névnapot, meg persze köszönjük nagy szeretettel a szülinaposokat is. Sok boldogságot mindenkinek. Remélem, mindenkinek jól telt ez a, hát talán az első, vagy talán a második igazi kánikulai hétvégén vagyunk túl. Hát ma is meleg lesz.
6: Hát én nem fogom bírni ezt, mert nekem már most, már most sok ez egyébként. Igen, de a hétvége az jó volt, ugye, mert hogy azért múzeumok éjszakája volt, tehát hogy Balassagyarmaton is nagyon nagyon sok helyszínen, ugye Palóc Múzeumról beszélgettünk a múlt héten, de hogy itt a Pannónia Kerékpár Múzeum nagyon sok helyen sok minden volt, meg hát Vácon is nyilván ott a környéken, úgyhogy szerintem egy ilyen kis tartalmas sztori volt a hétvégén.
7: Filmforgatás volt,
6: Svarciék itt voltak.
7: Úgyhogy volt káosz egyébként, tehát amellett, hogy tényleg nyár van, meg programok, de hát így kerek a világ.
6: Így bizony.
7: Semmihetőleg egy megnyugtató 4 órát tudunk nektek átnyújtani. Így
6: igen, de jók a témák egyébként. Egyrészt majd Frankó Vikit hívjuk, ugye Viki a nagy ipolytakarításnak a magyarországi koordinátora.

Minden lesz, mint a búcsúban, mert hogy ugye eléggé fölényes győzelemmel harcolta ki a VB és az EB indulást Uram Kristóf, úgyhogy erről is fogunk majd egyenával beszélgetni, úgyhogy bele is csapunk, jönnek a megaslágerek.

Szülőnapos albummal folytatjuk a reggeli műsort, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mégpedig ugye ha hétfő, akkor 70-es évek, és hát gyakorlatilag egy ikonikus lemez jelenik meg a mai napon, ami nagyon-nagyon fontos, itt a folk, rock, mérföldkő, ez a lemez, és ez nem más, mint hogy 1971-ben a mai napon megjelent Blue című Joni Mitchell album. Ugye a Graham Nash-vel való szakítása és a James Taylor-ral való bimbozó románc közepette írt a dalt, és gyakorlatilag az összes párkapcsolattal járó érzelmet boncolgatja, és hát nagyon-nagyon szenzitív, finom lemezről van szó, mindenkinek ajánlom. Úgyhogy belehallgatunk az egyik legismertebb és nyitó dalban, ez az All I Want, és akkor jön néhány érdekesség majd magáról a művésznőről.

0: Na mit érzel, Sanyika?
1: Nagyon kellemes a hangja. Először, amikor meghallottam a zenét, akkor azt hittem, hogy szitár hangszer.
0: Egyébként nem jársz messze a valóságtól, mert hogy nem szitár, ugye tudom, mire gondolsz, de hogy a gitár mellett más húros hangszer is van, amit ugye itt hasonlóan a nálunk ugye a sértőt akartam mondani, a citerára, tehát hasonlóan a citerához, ilyen kanadai egyébként a hölgyemény, úgyhogy ilyen folk hangszereket
1: és
0: is
1: tudod, milyen a
0: használ.
1: Hangja a hölgynek?
0: Na.
1: Nem is benne. Van benne egy pici kis Shakira.
0: Azt mondod?
1: A hangrejtéseiben, igen.
0: Lehet. Na, azt kell többek között róla tudni, hogy ugye eredetileg festő szeretett volna lenni, nagyon komolyan foglalkozott a képzőművészettel, nagyon sok album borítóját maga festette, vagy tervezte, és gyakorlatilag ma is egy elismert képzőművésznek számít. Nem volt könnyű az indulás a gyerekén, mert hogy gyermekbénulást kapott, és nem voltak biztosak benne, hogy teljesen felépül, de végül visszanyerte a mozgásképességét, és hogy ez a fajta élmény az, ami hogy mondjam, nem is az élmény, nyilvánvalóan nem élmény, hanem az a fajta élethelyzet, amiben volt, ugye, ez tovább nyomta azt a fajta kitartást, amivel ő egy nagyon-nagyon komoly és elismert énekes dalszerző lett.

Na és egyébként jól mondta Sanyika, hogy érdekes a gitárhangzás, mert hogy amellett, hogy itt tényleg ilyen folk hangszereket is használt pluszban, ugye több alternatív gitárhangolást is alkalmazott, mert ugye, hogy a gyermekbénulás következtében ugye a bal keze az egy picit gyengécske volt, vagy gyengében tudott ugye akkordokat fogni, éppen ezért kezdett el különféle hangolásokkal foglalkozni, és azért jöttek ezek a érdekes soundok itt a nótái alatt. Egyébként ugye ez ilyen folk történet, viszont ugye egyre inkább a jazz felé fordult, Charles Mingus-szal, vagy éppen Herbie Hancock-kal is játszott, tehát hogy nagyon sokféle kísérletet hajtott végre a zenében, és hát igen, a későbbiek folyamán aztán Grammy-t is kapott, elismerték nagyon sok díjjal és mindenféle kitüntetéssel, úgyhogy tessék ma meghallgatni a Blue-t, mert hogy egy nagyon-nagyon jó lemez.

0: Mi minden történt ma a nagyvilágban? Réges régen, ugye ez a szokásos kis kétperces érdekességes csomagunk, amit ilyenkor reggelente az ébredező hallgatók felé szoktunk tárni, úgyhogy megnézzük, Sándorom, jó?
1: Kis hogy, visszatekintő.
0: Hogy mi volt ma, így van. Igen, kezdjük azzal, hogy 1837. Ajj, de visszamennék ebbe az időbe, egy 1820-as, 30-as évek, amikor pesgett egész Magyarország, és hát minden történt, Széchenyi, meg Kossuth, meg mindenki, mert ugye mai napon izgulás volt, ugyanis már elkészültek a tervek Pollak Mihály által, és ugye Széchenyi Ferenc gróf alapítja, és elindítja a mai napon a Magyar Nemzeti Múzeum építését, ami 10 évig tartott, és ugye a hagyomány szerint ugye 48-15-én ugye Petőfi a homlokzat előtti téren szavalta el a nemzeti dalt. Úgyhogy ma kezdődik.
1: Ez hamar elkészült.
0: 10 év?
1: Hát... abban az időben?
0: Hát mondjuk egyébként van benne valami. Van benne
1: abban
0: valami.
1: Abban az időben? Hát ma is sok időbe telik, még bármit is felhúznak, felépítenek, érted? És akár később rájönnek, hogy statikailag, vagy bármi
0: problémás.
1: Nem felel meg, mert 10 év az 1837-ben.
0: Egyébként igazad van, egész jó. Az egész jó. Igen, valóban. Na, itt van nekünk, igen, egy érdekesség. 1988-ban a mai napon az EU engedélyezi a tujon tartalmú szeszek gyártását. Ennek következtében a piás polcokra visszakerülhetett az abszint. Ugye, mert hogy annó nagyon ment az abszint, és hogy az hát már, hát erről gondolom azért Adi például tudott volna mesélni, tehát bódító hatása is volt amellett, amint a kvázi idézőjelben az egyszerű alkoholos italoknak a hatása mellett, tehát volt egy pici ilyen kábszeres vonala is neki elvileg, és aztán betiltották, és akkor 88-ban azt mondták, hogy na jó, győzött az abszint lobby, úgyhogy irányhorány. Te ittál már abszintot egyébként, Sanyika?
1: Nem.
0: Hát jó, ne is így el, bizony. Helyes, marad a nullás sör. És a végére, igen, 1990-ben a mai napon lebontják a Checkpoint Charlie-t, vagy a Charlie Checkpointot, ugye Berlinben ez a leghíresebb katonai ellenőrző pontnak az őrháza volt, ugye amikor ott ketté vágták a várost, akkor itt volt egy kis ellenőrző pont, ez volt a Charlie Checkpoint, vagy Checkpoint Charlie. Na jó, oké, Gede József jön, és akkor megnézzük, hogy milyen cikket hozott nekünk mára.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: Na nézzünk meg egy régi Nógrádot, ami egyébként annyira nem is régi, most Gere Józsink választott, és ugye egy 2000. június 22-i cikkről van szó, amelynek az a címe, hogy álom luxus kivitelben. Igen.
1: Nem is régi, 26 éves.
0: Hát jó, azért mondom, hogy egy kicsit korai már. Amiről szól, hogy hát az elétezőt felolvasom nektek, annyiféle jelzünk van a nyárra, a vakációra, amelyet a bugyutas láger szöveg felhőtlennek ígérnek, a felhőtlenség persze nem az időjárásra vonatkozik, inkább arra a szezonális, gondtalan élet stílusra, amelyről mindannyian egész évben álmodozunk, a nagy utazást, a kalandozást vagy a semmit tevés luxusát azonban a többség tényleg csak álmaiban vagy az álmodozás szintjén élheti meg. Na ebből indulunk ki, és akkor Barassoromati helytörténészünkkel egy picit visszamegyünk az időben, hogy akkor milyen volt a nyaralás, milyen emlékek vannak neki ezzel kapcsolatban. Szia Józsi, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
0: Na honnan kezdjük, merre menjünk?
3: Hát talán menjünk vissza az időben 90 előttre.
0: Igen?
3: Ugye 90 előtt dolgozó népnek volt lehetősége nyaralni, és általában nem is saját erőből, hanem ott voltak a szakszervezeti meg a vállalati beutalók. Aha, ott voltak a vállalati, igen, üdülők, igen. Például a Kőporsznak, kábelgyárnak üdülői voltak, ahol ráadásul kéthetes turnusokban lehetett nyaralni. Tehát nem olyan, hogy hétfőn mész, azt akkor pénteken már pakolni kell.
0: Ez majd témánk lesz szerintem holnapi napon, azt hiszem, hogy milyen hosszú szabadságnak meg nyaralásnak egyébként az ideális hossza. De ez a két hét, akkor ez azért egész jó? Igen.
3: Egészen jó volt, és hát erre ugye azért rászokott a nép. Saját munkahelyemet mondom, ugye volt szakszereti üdülőjegy, meg vállalati üdülőjegy is, és akkor hát voltak ilyen üdülni járok, hivatkozás japap, hogy neki két gyereke van, három gyereke van, és akkor hát ők mindig lenyúlták ezeket a lehetőleg balatoni helyeket, és akkor ezzel ki is merült a vállalatnak az üdülő kerete, de azért a nép rászokott arra, hogy gyakorlatilag potyán lehet üdülni Balatonnál, Velencei tónál, országnak a turisztikailag felkapott helyei.
0: Igen.
3: És aztán 90 után szembe jött a valóság.
0: Na.
3: Ugye a valóság az volt, hogy ugye a cégek kezdtek szépen leépülni, miket zártak be először az üdülőket, adták el, ugye? Megszűnt a szakszervezeti potya üdülő jegyvilág is, és hát kezdett önköltségessé válni a nyári szabadság idején lehetséges üdülések. És hát ugye, hogy ez a évtized, ez arról szólt, hogy a üzemek bezárása országosan 10% körüli munkanélküliség.
0: Igen.
3: 2000-ben azt is vegyük figyelembe, hogy túl vagyunk a bajnai kormányon, túl vagyunk a gazdasági világválságon, ami ugye jó szokás szerint Magyarországot megrázta, Szlovákia ekkor vezette be az Errót, tehát őket ezek szerint nem rázta annyira meg. Tehát a kis ember az nagyon rosszul járt, és hát örült, ha munkája van, és örült annak, hogyha a napi dolgokat finanszírozni tudta. Esetem egy 6 éves kisfiú, vagy egy 2 éves kislánnyal voltunk, gondolni sem mertünk arra, hogy elmenjünk valahova. Mert egyszerűen nem tudtuk fedezni anyagilag.
0: Igen, igen.
3: Egy befejezett építkezés után voltunk, ami még ma sincs befejezve, tehát meg volt minden fillérnek a helye.
0: Helye.
3: És így volt a magyar családoknak a sajnos nagy része is. Nem beszélve arról, hogy például a Balatonnál ekkor egy brutális drágulás indult el.
0: Bizony.
3: Az, ami ugye a 2010-es években is még fokozódott, és akkor hát kiderült, hogy Horvátországban olcsóbban lehet egy hetet eltölteni, mint a Balatonnál.
0: Igen.
3: Tehát, vagy Spanyolországba.
0: Igen.
3: Tehát ilyen teljesen kifordult világ alakult.
0: Én még emlékszem rá, bocsánat, csak így zárásképpen akár, hogy ugye mi kábelgyáros üdülőben voltunk, nem tudja, Balatonfüred, de nagyon, nagyon frankó kis sztori volt, és ugye nagyon szerették egyébként a családok, és pont azt mondta, hogy pár évvel ezelőtt, tehát hogy porig dózerolták az egészet, és már az sincs. Csak jegyzem meg, hát így zárójelben, hogy esetleg így legyen.
3: Mondjam, a MÁV-ot egy nagyon komoly üdülő hálózata volt. Részben eladták, részben hagyták lepusztulni.
0: Itt is valahogy ez volt. Itt nem is,
3: egy
0: igen.
3: Nagyon komoly üdülő volt. És hát most a galambok röpködnek ki be a kitört ablakokon.
0: Igen, csúnya ez így. Jó van. Oké, na most jó nap folytatjuk. Jó a következő témát. Köszönöm szépen, mi pedig megyünk tovább, jönnek a dalok.

0: Workspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Vadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
0: Reklámot hallottak.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
10: Balassagyarmaton a 16-os Honvéd kiállítóhely, az első kerékpár múzeum, a Pannonia motorkerékpár múzeum, a Civitas Fortissima múzeum és a Jánosi képtár mellett a Palúc múzeumba is várták az érdeklődőket a hétvégén az országos múzeumok éjszakája keretében. A délután kezdődő programok között koncert, mesejáték, élményfestés és rendhagyó tárlatvezetés is szórakoztatta a családokat. Az éjszakában nyúló eseményen egy új tárlatot is bemutattak. Nógrádi Paletta címmel dr. Csordás Pál magángyűjteményének egy részét bocsátották a nyilvánosság elé. A tulajdonos a kiállítás megnyitóján arról beszélt, a több ezer darabból álló kollekciója semmit nem érne, ha nem tudná azt megosztani a művészet kedvelőkkel. Éppen ezért hozta el most 26 művész 62 munkáját, amelyeket nyár végéig lehet megtekinteni. Betiltaná a nemzeti dohányboltokban az alkoholárusítást Ferjancsics László. Vác önkormányzati képviselője közösségi oldalán helyi példával indokolja felvetését, miszerint az összes váci trafik környékén gyakori jelenség a részegek ordibálása. Közölte, a vendéglátóhelyeken kötelező a mosdó, ami a dohányboltokban nincs meg, emiatt az épület mellett az ittas lebzselők a közterületeken könnyítenek magukon. Megjegyezte azt is, hogy ezeken a pontokon nincs elég szemetes, vagy nem is használják azokat, ezért az üres italos dobozokat, üvegeket és cigarettacsikkeket egyszerűen szétdobálják a fogyasztók. A múlt hétvégétől már újra menetrend szerint járnak a vonatok a 75-ös számú vasútvonalon, ugyanis befejeződött a Magyar Kút Verőce megállóhely peronjának magasítása, olvasható a település internetes oldalán. A korszerű, komfortos emelvényről, amely korráttal ellátott lépcsőn és akadálymentes útvonalon is megközelíthető, most már könnyedén feljuthatnak az utasok a szerelvények utastereibe. Közölték, a beruházással kapcsolatos döntéshez nagy mértékben hozzájárult Verőce község önkormányzatának korábbi jelzése. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Egy 2 éves angliai gyermek halált követően az ottani egészségügyi rendszerben önvizsgálatot tartottak, feltárták a hibákat és megerősítették az intézményi struktúrát. Ezzel szemben Magyarországon nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alá söprés és az egyének hibáztatása. Erről írt az egészségügyi miniszter arra reagálva, hogy pár napja lázgörcsöt kapott és meghalt egy 2 éves kisfiú a tatabányai kórházban. A kisgyermek szülei azt mondták, hogy egy nappal korábban is bevitték fiúkat az ügyeletre, de hazaküldték őket. Hegedűs Zsolt az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, amely már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a mulasztások eltitkolásának gyakorlatát. Hozzátette, olyan egészségügyet akarnak építeni, ahol az elhallgatás helyett a problémák feltárása, az intézményi önvédelem helyett a betegek iránti őszinteség, a felelősséghárítása helyett pedig a tanulás kultúrája válik természetessé.
1: Időjárás.
10: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
3: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
0: Közlekedés.
10: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál, a hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
0: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
11: Köszöntünk mindenkit a hetes híreket követően, 95.7.91.9, ez a két frekvenciánk a Megafon mikrofonjánál. Oli, csak Ádámot halljátok, Karvai Sonyival robogunk tovább, mindjárt az első témánk felé. Sándor, jó reggelt!
12: Jó reggel, sziasztok! Kellemes ébredezést mindenkinek, főleg a diákoknak, hiszen ők ráérnek lusták, hogy nyári szünet van, ami elindult. Június 22-e hétfő van, én azt kívánom mindenkinek, hogy rádiózzunk ma is együtt, nem fogjátok megbánni.
11: Ez így van, és hamarosan egy kicsit takarítunk majd, a megoslágerek után kiderül, hogy mit is.

0: Hát mit is takarítanánk? Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, nem más, mint az Ipoly folyókat. Mert hogy megint eltelt egy év, és hát megint lehet látni, és lehet remélem minél többetek által, hogy kitöltve látni majd azt a regisztrációs kis weboldalt, felhívást, ami már elérhető, ugyanis elkezdődött a regisztráció a 2026-os nagy Ipoly takarításra. Ez a témánk, mert hogy ez egy nagyon fontos téma, évek óta, hát kvázi ilyenkor nyomon követjük mindig azt, hogy visszatekintünk is, meg ugye egy picit úgy előre vetítjük is, hogy vajon milyen lesz az idei takarítás, és hogy az elmúlt évekhez képest lesz-e változás. Emlékszel ezekre a beszélgetésekre, Sanyi?
1: Hogy nem emlékezik. Visszatérve egy mondat erejéig a takarítás. A takarítás az mindig jó, akár az otthonod, akár a környezeted, akár csak az udvari. Nagyon sokat pakolászom mostanában takarítok, mert nagyjából most kezd ugye a helyre kerülni, tudod, a garázsba is.
0: Na, nekem meg most kezd mind az egész szétrobbanni, tehát azt sem tudom, hogy hol vagyok. Ismerem, tehát kb. Tehát, amit elérek valahol, tehát hogy de kész, teljes káosz.
1: Háromszor akartam átesni zsákokon, meg minden, pedig csak egyszerű kerestem azt a kis ilyen neszeszeres táskát, amiben ott benne volt az arcesz, a borotva, meg mit tudom. Szóval ismerem, átértem ezt a káoszt. Szóval takarítani mindig kell, és mindig jó. És higgyétek el, utána ez egy kellemes érzés lesz. Ipoly takarítás. Igen, emlékszem, és nagyon sokszor fel voltam háborodva, hogy tényleg miért vagyunk mi ennyire galádok, mi emberek, hogy tényleg eldobáljuk a szemetet, és sajnos, hogy tényleg az Ipolyba dobjuk, de tavaly már volt javulás, tehát hogy...
0: Minden évben van javulás, én úgy emlékszem a beszélgetésekre.
1: De hogy jelentős változások, javulások voltak, hogy azért most már tényleg ez a PET palack is, ami vissza lehet váltani, most már azért ezt is elvileg egyre kevesebben dobják el, de azért hidd el, én mai napig fel tudok háborodni, amikor autógumitól kezdve, hűtőszekrényen át, meg komplett, gyakorlatilag műhelyeket lehetett az Ipolyból kihalászni, összeszedni, hogy tényleg ennyire nem tudjuk megóvni a környezetünket, hogy ennyire nem tudunk rá vigyázni, tehát az annyira elkeserít.
0: Igen, de egyébként most már ki fog derülni, mert hogy emlékszem rám, hogy a legutóbb, mikor tavaly beszélgettünk a Frankó Vikivel, aki ugye a programnak a magyarországi koordinátora, akkor azt mondta, hogy mert azért egyre és látványosan, szemmel láthatóan javuló tendencia van. Tehát erről beszélgetünk majd vele.
1: Ez jó hír,
0: igen.
1: Persze.
0: Tehát akinek egyébként teljesen új a történet, mert hogy hát ugye az újszülötteknek minden vicc új, ugye az egyik legnagyobb magyarországi környezetvédelmi akcióról van szó, nagy Ipoly takarítás, amikor is ugye egyszerre, közösen, egy-egy napokon, tehát tudom én, 2-3 napon keresztül folyamatos a szlovák és a magyar oldalon az egész Ipoly szakaszon elindul ugye a nagy takarítás, és ugye önkéntesek, civil szervezetek, önkormányzatok tényleg Ipoly tarnóztól egészen szobig megmozdulnak, úgyhogy nagyon komoly sztori ez, és hát nagyon komoly évről évre azért ezt koordinálni, úgyhogy a Wikit hívjuk mindjárt, és beszélgetünk vele az idei szemétszedési akcióról.

0: Itt is vagyunk, jó rádiózást mindenkinek, és akkor takarítjuk az Ipoly folyót az idei évben is. De jó nekünk.
1: Igen. Ugye? Takarítani mindig jó, ahogy mondottam is.
0: Igen. És ugye, amit még itt elfelejtettem az előbb mondani, ugye, hogy itt ugye itt kb. Hát a levegőben nem, de földön vízen megy a történet, és hogy egy ilyen nagyon jó közösségi megmozdulás ez. Ugye ez azért évről évre ez is azért nem egy utolsó mellékszál és szempont, hogy megmozdulnak az arcok, a civilek, mind a két oldal, tehát egyfajta felvidéki és ugye anyaországi összekötés.
1: Hogy a másik oldalról is megmozdulnak. Tehát ők is sajátjuknak érzik, tehát hogy fontosnak érzik a felvidéki részéről is, hogy tényleg tiszta legyen az iba. Értem is, és persze mi ezt így tudjuk meg, mit tudom én, de ez olyan jó egyébként, hogy együtt megy a takarítás, érted?
0: Igen.
1: A közös érdek eléréséhez ez nagyon-nagyon jól tud működni, azért, hogy tényleg a környezetünket megtisztítjuk.
0: Igen.
1: És ez együtt bandázás mellette, kis beszélgetés, jókedv, jó hangot. Itt most az előző évi beszélgetésekből mazsolázgattam itt a fejembe, egy picit visszatekintettem, hogy tényleg ez egy jó program, és tudod, hogy jót cselekszel, tudod, hogy tényleg a környezeted védelme érdekében teszel.
0: Igen, és ugye hát az egyik legnagyobb hazai, vagy akár mondjuk ugye határon túli is, környezetvédelmi akció, ugye ezt mondtuk az előbb, mert hogy egyszerre mozdul meg mindenki, az Ipoly ugye ezen szakaszán, itt Ipoly Tarnóztól kezdve egészen le Szobig, és ugye itt önkormányzatok, civilek, kisebb csapatok, akár egyébként munkatársak, önkéntesek, önkormányzati dolgozók, tehát hogy gyakorlatilag egy nagyon jó kis összefogásról van szó, amit hát nem egyszerű koordinálni, de ezt Frankó Viktória megteszi ugye évről évre itt a hazai szakaszon, úgyhogy vele beszélgetünk most, mert hogy hát már lehet regisztrálni, vagy pár nappal ezelőtt kaptam fel a fejemet, hogy már itt az idő, és már tényleg lehet látni azt, hogy akkor itt Ipoly takarítás van. Így van. Úgyhogy Viki itt van a vonalban, és egy picit beszélgetünk vele az idei akcióról. Szia Viki, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggel!
0: Hello! Na, hát megint tényleg, ahogy Sanyi mondja, eltelt egy év, és akkor megint belevágtál. Kezdjünk egy picit a visszatekintéssel a 2025-ös évre, mert hogy itt a hallgatóknak is mondtuk, hogy felelevenítve az emlékeket, talán ugye az jön le most már évről évre a beszélgetéseink kapcsán, hogy azért meghozta a munka azt a jó kis gyümölcsöt, mármint olyan értelemben, hogy hát azért egy ilyen javuló tendenciát láttok évről évre.
2: Így van, hát a javuló tendencia az onnan látni, hogy az első Ipoly takarítás során, ami most már 6 éve volt, tehát ez a 6. nagy Ipoly takarítás lett, akkor az első évben hatalmas mennyiségű személy gyűlt össze, és ugye utána a következő években azért évről évre csökken a hulladék mennyisége. Én azt gondolom, hogy azért ez annak is köszönhető, és én nagyon bízom ebbe, hogy ennek az akciónak a hatására valahogy az emberek jobban odafigyelnek például az Ipoly partján, hogy ne dobják el a szemetet.
0: Abszolút.
2: Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen van ilyen szempontból eredmény ennek az akciónak. Nagyon jól felvezettétek és összefoglaltátok az elején, köszönöm szépen. Valóban ez egy nagyon-nagyon jó közösségi program, én úgy gondolom. És az, hogy a határon átívelő, tehát hogy a túloldalon is zajlik, az különösen fontos, én úgy gondolom. Nekem számos barátom van például az Ipoly takarítás során a felvidéki résztvevők közül. Volt egy év, ha megengeditek, mondok egy példát, amikor én is hajóra szálltam, és megakadtunk, mert fatorlaszok voltak, és nem tudtunk tovább menni, és egy fél órán belül odaérkeztek hajókkal a busai polgármesterék, Víg Zoriék, mindenféle ilyen fűrészekkel, és ők szabadítottak ki, szóval nagyon hálás leszek neki ezért, de tényleg egyébként, tehát például egy napot így hajóba töltve, szemetet gyűjtve mondjuk az Ipoly folyón, az is egy igazán különleges élmény, úgyhogy aki még nem vett részt ilyenben, én biztatom, hogy ezt próbálja ki mindenképpen.
0: Nyilván, hogy ez a 6., ami azt jelenti, hogy akkor már maga a szervezés az flottabbul megy az elmúlt évekhez, de képes, tehát gyakorlatilag már azért itt minden gördülékeny, mindenki tudja, hogy akkor mi a dolga.
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ugye már még februárban összeülünk, és akkor megbeszéljük a részleteket, és aztán utána hónapról hónapra folyamatosan találkozunk a szervezőbizottság, és most már mindenki tudja a feladatát, mindenki tudja, hogy mit kell tenni, megbeszéljük a programokat, úgyhogy tényleg ez már gördülékenyen megy, és hál' Istennek tényleg, hogy egyre többen és többen csatlakoznak. Ugye nagyon-nagyon jó dolog az, hogy a nyugdíjas klub is évről évre példát mutat a fiataloknak, az unokáknak. Tavaly például óvónénik jöttek, hogy ők is ezzel szeretnének példát mutatni. Ugye ez augusztusban van, tehát akkor azért a diákokat nehéz megszólítani, igen, mert nyaralnak, stb. Távoloznak. De nagyon jó, hogy a felnőttek így gondolkoznak, hogy ők ezzel mutatnak példát, hogy óvjuk a környezetünket.
0: És akkor az idejéről egy kicsit beszélgessünk, mert hogy akkor most már megindítottátok a honlapot, amin ugye lehet regisztrálni, és akkor meddig, talán az a legfontosabb kérdés, akkor hogy van a nyíltsága ennek a regisztrációs oldalnak?
2: Hát, ha jól emlékszem, akkor ilyen július közepéig akkor tart ez a regisztrációs folyamat, de a közösségi médiában egyébként, ha valaki a Nagyipoly takarítás oldalra rákeres, akkor ott is elérhető egyébként a regisztrációs link az én oldalamon is, amúgy látható, de majd közzé is fogom még tenni. És nagyon fontos a dátum, azt hagyd mondjam el, ugye mindig az Ipoly takarításnak a dátuma az Ipoly névnaphoz szoktuk igazítani.
1: Igen.
2: 12-13, igen, 12-én lesz a bejelentő sajtótájékoztató, hogy úgy mondjam, azért mondom ezt a dátumot. Lényegében maga a takarítás az 13-14-15. Ezen a három napon a folyón is, vízen is szemetet szedve, illetve a parton is. Hát Balassagyarmaton a szokásos parti szemétszedés az augusztus 15-én szombaton 9 órától lesz majd, úgyhogy oda mindenkit várok majd szeretettel.
0: Na, jó, és akkor még azért azt úgyszottuk, hogy nem engedjük el a történetet, ugye hozzánk ez olyan közel áll, úgyhogy ugye meg lesz, utána kell egy pár nap, jól emlékszem, amikor majd tényleg összegzitek, hogy mennyi, és akkor megint tudunk beszélni, hogy akkor milyen sikeres volt az idei takarítás, úgyhogy Viki, akkor arról bíztatunk mindenkit, hogy regisztráljon, mert ha tényleg egy közösségi élmény is össze lehet kapcsolni egy bográcsozással akár, nem, vagy egy kis, nem tudom én, kis természetjárással is akár, és akkor hát kvázi Ipoly Tarnóctól egészen Szobig, akkor itt azért két vármegyét is felülelve indul majd a munka, úgyhogy sok sikert kívánom, mert nagyon-nagyon sok regisztrációt. Jó, Viki?
2: Köszönöm szépen!
0: Köszi, akkor majd beszélünk még.
1: Szia,
0: minden jót!
2: Sziasztok!
0: Frankó Vikivel beszélgettünk tehát a Nagy Ipoly Takarítás magyarországi koordinátorjával. Még két percünk van nagyjából. Igen, el kéne mennünk egyébként részt venni ezzel, mármint úgy, hogy rendesen. Tehát én évek óta ott vagyok, és azért itt forgatgattunk folyamatosan, de ez is egy olyan bakancslista nekem, hogy olyan eseményeket akarok majd egyszer részt venni, ahol nem dolgozom. Az olyan jó lenne. Igen. Gyere te is el, Sanyikám, gyere te is el.
1: Menjünk, figyelj, azért biztos én is rálépnék egy-két dologra, vagy megtalálnék egy-két flakont, amit kihalásznék az Ipolyból. Én ezt mindig támogattam, tudod, jó? Tehát, hogy volt olyan nagy kortárs beszédeket tartottam így a rádióban is, és leszittem a hallgatókat, hogy miért dobálják el a szemetet, és hogy mennyivel egyszerűbb lenne az életünk, ha nem is kellene, ha mondjuk a következő évben arról kellene beszélni, hogy gyerekek, az idén lenne a 7. nagy Ipoly takarítás, de elmarad, mert hál' Istennek nincs szemét.
0: Erre vágysz, hogy akkor ez legyen mondjuk majd egy jövőre akár?
1: Igen. És képes lennék akár egy órát is beszélni erről utána, hogy milyen jók vagyunk mi emberek, de félek, hogy ez nem fog bekövetkezni.
0: Igen, tehát ugye lehet, hogy el fogunk jutni odáig valóban, hogy akkor jövőre, vagy figyelj, jussunk el idén addig, hogy mikor a Vikit telefonon fölhívjuk, akkor azt mondja, hogy hát, figyeljetek, nem találtunk szemetet. Na? Tehát, hogy így mennyi lesz? Isten. Hát, 20 kiló. Ennyi. Azt mondom, tudom, hogy a piacon mondják, 20 kiló. 20 kilo. Ennyi. Igen, tehát hogy ennyit találtak nagyjából, tehát hogy ne legyen már se autógumi, se hűtőszekrény, se cipők, se semmi, tehát hogy igen, irdatlan dolgokról meséltek, de hát tényleg abszolút úgy tűnik, hogy az elmúlt éveknek a melója az nagyon-nagyon beérett, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy majd augusztus közepe, vége fel, amikor már tudunk az adatokról beszélni, akkor milyen számokat fogunk majd kapni.
1: Igen.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Balassagyarmaton a 16-os Honvéd kiállítóhely, az első kerékpár múzeum, a Pannonia motorkerékpár múzeum, a Civitas Fortissima múzeum és a Jánosi képtár mellett a Palúc múzeumba is várták az érdeklődőket a hétvégén az Országos Múzeumok Éjszakája keretében. A délután kezdődő programok között koncert, mesejáték, élményfestés és rendhagyó tárlatvezetés is szórakoztatta a családokat. Az éjszakában nyúló eseményen egy új tárlatot is bemutattak. Nógrádi Paletta címmel dr. Csordás Pál magángyűjteményének egy részét bocsátották a nyilvánosság elé. A tulajdonos a kiállítás megnyitóján arról beszélt, a több ezer darabból álló kollekciója semmit nem érne, ha nem tudná azt megosztani a művészet kedvelőkkel. Éppen ezért hozta el most 26 művész 62 munkáját, amelyeket nyár végéig lehet megtekinteni. Betiltaná a nemzeti dohányboltokban az alkoholárusítást Ferjancsics László. Vác önkormányzati képviselője közösségi oldalán helyi példával indokolja felvetését, miszerint az összes váci trafik környékén gyakori jelenség a részegek ordibálása. Közölte, a vendéglátóhelyeken kötelező a mosdó, ami a dohányboltokban nincs meg, emiatt az épület mellett az ittas lebzselők a közterületeken könnyítenek magukon. Megjegyezte azt is, hogy ezeken a pontokon nincs elég szemetes, vagy nem is használják azokat, ezért az üres italos dobozokat, üvegeket és cigarettacsikkeket egyszerűen szétdobálják a fogyasztók. A múlt hétvégétől már újra menetrend szerint járnak a vonatok a 75-ös számú vasútvonalon, ugyanis befejeződött a Magyar Kút Verőce megállóhely peronjának magasítása, olvasható a település internetes oldalán. A korszerű, komfortos emelvényről, amely korláttal ellátott lépcsőn és akadálymentes útvonalon is megközelíthető, most már könnyedén feljuthatnak az utasok a szerelvények utastereibe. Közölték, a beruházással kapcsolatos döntéshez nagy mértékben hozzájárult Verőce község önkormányzatának korábbi jelzése. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Egy 2 éves angliai gyermek halált követően az ottani egészségügyi rendszerben önvizsgálatot tartottak, feltárták a hibákat és megerősítették az intézményi struktúrát. Ezzel szemben Magyarországon nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alásöprés és az egyének hibáztatása. Erről írt az egészségügyi miniszter arra reagálva, hogy pár napja lázgörcsöt kapott és meghalt egy 2 éves kisfiú a tatabányai kórházban. A kisgyermek szülei azt mondták, hogy egy nappal korábban is bevitték fiúkat az ügyeletre, de hazaküldték őket. Hegedűs Zsolt az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, amely már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a mulasztások eltitkolásának gyakorlatát. Hozzátette, olyan egészségügyet akarnak építeni, ahol az elhallgatás helyett a problémák feltárása, az intézményi önvédelem helyett a betegek iránti őszinteség, a felelősséghárítása helyett pedig a tanulás kultúrája válik természetessé.
3: Időjárás.
5: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
4: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál. A hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsor...
3: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: Már lehet regisztrálni a nagy ipoly takarításra. Erről beszélgettünk az előbb, mégpedig Frankó Vikivel, ugye ő a magyarországi koordinátora ennek a nagy akciónak, és hát regisztrációra fel. Én azt mondom, kedves hallgatók, tessék menni, mert jó buli, és hát mondjuk, ha igen, a balasagyarmatiaknak üzenem például, hogy ugye az ember úgy tudja azt, hogy kb. Milyen arcát mutatja az ipoly, hogyha elmegy ide ki a határra, de már nem tudom én, Kóvárnál tök más. Nem, már ipoly szögnél tök más, már régen Palánknál tök más. És nem beszélve arról, hogy a Börzsönynek a másik oldalán is tök más, tehát, hogy csodás kis kiruttanás is lehet egyébként, akár ez a program is föl lehet fogni egyfajta ilyen közösségi megmozdulásnak is. Amellett ugye, hogy egy nagyon fontos környezetvédelmi akció is ez.
1: Ez így van. Mindenképp, és tényleg biztatunk mindenkit, hogy vegyetek részt ebben, mert ez egy nagyon-nagyon klassz történet. Barátokat, ismerősöket lehet szerezni.
0: Meg kalandot!
1: Egy nagy kaland, akár látjátok a túloldalról is, tehát nem csak a környékből, és valami nagyon-nagyon fontos, hasznos dolgot csinálsz. Én emlékszem, régen lementünk Honton, ott a Delelőnél, az itt folyban fületünk, és jött Vece felől, állítólag Vecénél tettek bele egy ilyen brutál nagy traktorgumit.
0: Aha.
1: És csak vitte a víz, csak sodródott. Hát féltünk is, hogy tudod, nehogy valamelyik gyereket eltalálja. Azért annak olyan súlya van, mint a fene.
0: Hogyne?
1: És hány ilyen lehet benne, hogyha tényleg hűtők vannak, flakonok, meg mindenféle dolgok, amiket úgy korábban is beszéltünk, és én nagyon-nagyon remélem, hogy el fog jönni, hogy nem kell ezzel sokáig foglalkozni ezzel a témával, hogy el fog jönni az az idő, hogy igen, ennyi volt, átnéztük, kitakarítottuk, és akkor mit volt 20 kiló szemét benne, és akkor vigyázzuk, óvjuk a környezetünket.
0: Így van.
1: Mert a gyermekeink jövője is múlik rajta. És akkor nem kell ilyen akciókat szervezni. Most még szükség van rá, úgyhogy vegyetek részt minél többen ebben a dologban. És akkor augusztus 13-a ipoly napja, akkor van a nagy ipoly takarítás is. Hát akkor nyilván ugye több napon keresztül, mert azért egy hosszabb szakasz.
0: Hát lesz. Igen, 200 kilométeres szakasz nagyjából, igen. Ha jól emlékszem, és ugye ezt talált meg a magyar oldal közösen. Tehát, hogyha fölmentek a közösségi oldal, ugye Facebookra is ott van, beírtak azt, hogy a nagy ipoly takarítás, akkor meglelitek egy ilyen kis doksit, amit ki lehet tölteni, nem hosszú egyébként, tehát pont most itt van előttem, ezt behozták itt a kollégák nekem. Igen. Kb. Ilyen e-mail regisztráció az egész, és ezt meg is vattok, és akkor így azért fontos, hogy akkor tudják azt a vikiék, hogy hány emberre számítsanak, ugye zsákok, kesztyűk kikészítése, kajakok, kerúk, nem tudom én, vízi járgányok, úgyhogy ezek mind fontosak. Úgyhogy tessék regisztrálni, menni, és akkor beszélünk majd még erről ipoly napja után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
9: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
10: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
12: A Salgótarjáni önkormányzat az ilyenkor megszokott tűzvédelmi kivizsgálás mellett rendőrségi feljelentést tesz a szombathajnali Erzsébet téri Varzonházban keletkezett tűz miatt, közölte videójában a város polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, mivel egyszerre két helyen, a szemétledobóban és a 9. emeleti tárulóban csaptak fel a lángok, nem csak a gondatlanság esete állhat fent, hanem más okok is közrejátszhattak. Részletezte, még a szemétledobóban keletkezett tüzet a portásnak sikerült eloltania. A 9. emeleten már komolyabb tűz pusztított, ami a katasztrófavédelem szakembereinek köszönhetően nem terjedt tovább a lakásokba, de erős füsttel járt. Két embert szállítottak füstmérgezés gyanújából kórházba, őket azonban már hazaengedték. A Bükki Nemzeti Park szakemberei a kiszáradóban lévő hullókői patakon hoztak létre kisebb úgynevezett elgátolásokat vízmegtartás céljából, egy itt élő kétéltű faj fennmaradásáért. A park közleményében azt írta, a terület otthont ad az egyre veszélyeztetettebbé váló foltos szalamandra kisebb állományának. Az utóbbi évtizedekben a patakok vízhozama olyan mértékben lecsökkent, hogy a sikeres szaporodást már alig teszi lehetővé. Korábban a Várkút patak medrében alakítottak ki elgátolással és lemélyítéssel olyan kis víztereket, amelyek elősegítették a kétéltűek helyi populációjának túlélését. Ennek folytatásaként most a hullókői patakon helyben megtalálható, földön fekvő faágokból, kőből és sárból építettek kis gátakat, miközben a torlaszok előtt pocsolyányi területeken mélyítették le a medret. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Több strand nem nyit ki idén a Velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fejérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi Napsugár strand, valamint a Panoráma partszakasz Pisztrángúti strandja. Emellett a velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a velencei túvíz szintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. Kötelező, előzetes bejelentés nélküli drogteszteket vezetnek be a francia minisztériumokban a kormányzati alkalmazottak és magasrangú tisztviselők körében, írja az MTI. A döntést a miniszterelnök rendelte el, és már is komoly politikai vitát váltott ki Franciaországban. A kabinet azzal indokolja az intézkedést, hogy az állam nem léphet fel hitelesen a kábítószer kereskedelem ellen, ha saját intézményeiben nem érvényesíti ugyanezeket a szabályokat. Ennek jegyében 3 hete már tartottak egy váratlan ellenőrzést a kormányfői hivatalban is.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
11: Időjárás.
12: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
13: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
12: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál. A hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
14: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
14: Megafon.
15: Nagyon szól.
16: Jó reggelt kívánunk a most ébredőknek, a Megafon reggeli műsorát hallgatjátok. Tudtok streamen is elérni minket, megafonfm.hu. A mikrofonnál pedig Oricsek Ádámot halljátok, Karvai Sanyival megyünk neki ennek az órának is. Sándor, neked is jó reggelt még egyszer a szusszonásunk után. Hello, minden rendben?
17: Jó reggelt. Aha, minden rendben, kávémat bekortyoltam. Úgyhogy következik a második óránk nagyon érdekes témája, és ha van véleményetek, nyugodtan szóljatok hozzánk 0630 566 22 62. Mi várjuk ezeket az üzeneteket.
16: Igen, óriási sikerről fogunk most beszélgetni egyébként, mégpedig sport sikerről, mert hogy a Balassagyarmati Vitalitás Ese egyik fiatal sportolója, ugye a kajak-kenu szakosztályon belül, ő ugye nem más, mint Uram Kristóf, aki egyébként egy patfort szújtén, ember, fiatal ember, a szegedi Matyére rendezett második ifjúsági és U23-as válogató versenyen vett részt, és ugye most a kajak sportágról beszélgetünk, és a kajakos nem csak, hogy megnyerte az ifjúsági K1500 méteres döntőt, hanem a szétlövést is sikerrel vette, ezt majd át fogjuk egy kicsit beszélni hamarosan mindjárt, hogy mit is jelent, és ezzel kivívta a jogot arra, hogy Magyarországot képviselje az idei ifjúsági Európa-bajnokságon és világbajnokságon. Tehát egy iszonyat sportsikerről van szó. Igen, és óriási munkáról. Tehát, hogy aki követi egyébként a Vitalitás Esélye Kajakkenú szakosztálynak közösségi oldalát, az állandóan látja azt, hogy Edináék, kis csipet csapat, azok mindig mindenhova mennek, most persze tényleg pozitívan, de állandóan ugye úton vannak, mint a lószar, és hosszú hónapok kitartó munkája van a siker mögött, iszonyat az, ami most már tényleg belement melóba, és ugye visszajött a történet.
17: Igen. Ezek szerint
16: igen.
17: Az eredmények azt tükrözik.
16: Igen. Úgyhogy beszélgettünk mindent ezt. Mekkora meló ez? Mekkora siker ezt? Mit gondolsz, Sanyika? Tehát, hogy mit érzel most mondjuk ebben? És akkor van egy vitalitásos fiatalunk, aki megy az EB-re, meg megy a VB-re.
17: Brutális, és egy óriási respekt előtte. És belegondolok így a régi sportolós élményeimre.
16: Na, ezt vártam, megérkezünk ide. Mondjad. Aki első lett úgy, hogy csak ő indult el a versenyen. Adjál, na jó, mondjad.
17: Volt olyan verseny, igen. De az, hogy tudod rendszeresen, tehát az életedet úgy alakítani, nap mint nap, hogy edzések sorozata.
16: Ez így van.
17: Nem úgy csinálta ő azért, hogy most akkor izért lement, és akkor nyert, meg mit, hanem minden nap úgy összeállítani az életedet, a programodat, hogy neked jusson időd az edzésekre felkészülni, az egy óriási kitartás, egy óriási szorgalmat igénylő feladat, és ha van kedved, hanem mindenkinek van rossz napja, legyünk őszintén, neki is, nekünk is, mindannyiunk nevező, nincs, mikor jártam edzésekre, úgy volt, hogy hétfő, szerda, péntek, csörgőlabda edzésem volt, kett csütörtök, pedig atlétika. És hidd el, hogy szerdán erőléti edzés volt, és a pokolba kívántam, hát pláne pénteken, amikor már úgy mindennel tele a hócipőt, egész hét, tanulás, akármi, és akkor te még délután pénteken mentél 3 órakor edzeni, mit tudom, 17:30-6-ig, és még utána ültem be autóba, jöttek anyujék, értem, és úgy mentünk haza Hontra.
16: Igen, és ez csak ez, nem, és ez nem annyira, hogy mondjam, tehát ilyen tehát nem az egész életed rendelted alá, hanem azért csak kicsit komolyabban vetted az átlagnál, de itt mondjuk teljesen másról van szó. Itt azért nagyon komoly történetről, úgyhogy egy pár dal, és akkor beszélgetünk mindjárt Edinával.

0: Óriási sikerről beszélgetünk ebben az órában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és tudjuk így akkor emlegetni az ifjúsági Európa-bajnokságot, meg a világbajnokságot is. És hát nagyon sok meló, rengeteg-rengeteg
1: lemondás
0: is, nagyon jól mondta Sanyika.
1: És óriási szorgalom és kitartás ahhoz, hogy valaki elérjen ilyen szintre, és eljusson ilyen szintre, és hogy tényleg ez a dolog meg tudjuk valósulni, mert ez óriási kitartásra van szükség, az biztos.
0: Igen, úgyhogy elindulunk ezen a témán, mert hogy óriási sikert ért el Uram Kristóf, a szegedi Matyére rendezett második ifjúsági és U23-as válogató versenyen. Egyrészt ugye megnyerte az ifjúsági K1500-as döntőt, és ezt ugye szétlövéssel is györegtette. Erről ma beszélgettük mindjárt, ahogy az előbb ígértük, és hát kivívta jogot arra, hogy Magyarországot képviselje az idei ifjúsági EB-n, meg a VB-n. Úgyhogy fölhívtuk most Ubecki Edinát, ugye a vitalitásással kajakkenú szabszakosztának vezetőjét, edzőjét, hogy akkor picikét erről beszélgessünk, rájuk azt, hogy mi is az a szétlövés is, meg a melóról, a munkáról, erről az egészről, hogy itt is van a vonalban. Szia Edina, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Sziasztok!
0: Szia! Na hát óriási szia. Gratula neked is, nyilván meg Kristófnak is, és akkor kicsit beszélgessünk arról, hogy akkor tényleg milyen horderejű, mekkora szabású nagy válogató verseny volt akkor ez egy pár napja a Matyéren. Tehát induljunk el innen!
2: Köszönjük szépen a gratulációt! Ez a ifjúsági válogató, ez az egyik legnagyobb ugye a felnőtt válogató. Utána úgy gondolom, hogy U23 és ifjúsági itt már az egész országnak a legnagyobb, legmenőibb kajakosai állnak rajthoz, és ugye cél az volt, hogy a legjobb eredményt hozva megpróbáljuk az ifjúsági EB-t, VB-t megcélozni. Ugye előtte pár héttel volt a maraton, ott is rajthoz álltunk, és ott is a Kristóf nyert maratonon is, a Ódor Barni is, meg a kiszállós, ahol EB válogató volt, meg a Barni jutott ki az EB-re, és akkor utána elkezdtünk gyorsítani, és jött most ez a cél, hogy 500 méteren próbáljuk meg hát a legjobbakat hozni, és teljes erőbedobás az egész csapat erre készült.
0: Okay,
2: így az 500 mentnek, igen.
0: Igen, és akkor ugye mit jelent ez? Tehát én től kezdve azt, hogy tudjátok azt, hogy akkor irány az EB meg a VB, akkor nem tudom, edzés technikában, szervezésben, rákészülésben, akkor ez gyakorlatilag most akkor nyilván megint plusz meló, de hogy máshogy kell akár felkészülnötök erre az egészre? Vagy gyakorlatilag nincs nagyon stratégiaváltás, ha lehet ezt így fogalmazni?
2: Így itthoni felkészülés, a maraton után gyorsítottunk, tehát abszolút az 500-ra készültünk a kis nyíresi tavunkon. Most viszont, hogy már Kristóf így nyert, így az Olimpiai Központban, Dunavarsányban van a ifjúságiaknak a közös edzőtábor, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki indul VB-n, EB-n, most mivel a VB-n, nekik az egyes páros négyessel együtt készülnek, két hétig ott vannak, és talán irány Kanada.
0: Ó, és akkor készültök egy fejben erre, vagy hogy nem tudom, tehát hogy lehet erre az egészre akár mentálisan rákészülni. Gondolom izgulsz, te is, nem mint edző.
2: Izgulunk és készülünk mind mentálisan, mind gyakorlatban. Aha. Ugye nekünk nagyon sok tehetséges sportolónk van, és így, hogy tényleg közös csapatban dolgozunk, most már Szőrlige Csepellel is. Így azt mondhatom, hogy ilyen ifjúsági korosztályban van 15 olyan sportolónk, aki bármikor tényleg okozhat ilyen meglepetést, és nagyon boldogok vagyunk, hogy most így most két sportolónk is ugye már ott van, és még lesz még egy maratonválogató, meg még ORV, meg még SZAP válogató, tehát nagyon-nagyon dolgozunk minden sportolónkkal, és hát merünk nagyot álmodni, dolgozva
0: helyes.
2: Ezen is, és tényleg mentálisan, és gyakorlatban technikázva, gyorsítva, minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a legjobbakat hozzuk, és boldogak
1: ezek szerint sikerül
2: a gyerekek.
0: Is. Igen, sikerül is. És akkor hogy van akkor a versenynaptár, Edina? Tehát, hogy itt akkor EB is van, VB is van, mi után jön? Vagy hát, hogy van ez akkor most ezt rakva?
2: Most nagyon sűrű lesz, tehát jövő héten indul Ódor Barnabás a maraton Európa bajnokságra, és akkor rá egy hétre indul Kristóf ugye Kanadába, utána jön egy erős váltás, alapozás az országos bajnokságra, ami azt jelenti, hogy oda is kell egy válogatót nyerni, hogy kijusson a hazai válogatót, tehát így az országosban megvan, hogy mi a szabály, hogy kijussanak. Csak az országos bajnokság válogat még az Európa Olimpiai Reménységek versenyére, ahol tavaly a Barni is, meg a Kristóf is ugye négyest indul.
0: Ja, az Csehországban volt, nem, hogyha jól emlékszem, Cseheknél.
2: Így van. Tehát még ezt is szeretnénk megcélozni, és ebben az időpontban, amikor lesz a magyar bajnokság válogató, előtte lesz 3 nappal a Kristófnak, Szegeden lesz az Európa bajnokságon, 4-est fog indulni, 504-es Kristóf.
0: Aha, jó, akkor az, tehát, akkor az itt van. Jó, akkor csak, hogy nem kell olyan sokat utána, nem egy Kanada.
2: Igen, és még nincs vége, mert utána akkor az ORV válogató, rá 3 napra jön a maraton második válogató, ugye itt mindig 2 válogató van,
0: igen.
2: És a második válogató ugye a maraton világbajnokságra fog kvalifikálódni az a sportoló, aki ott nyeri, vagy második, és ha ez megvan, akkor utána a STAP világbajnokságot lőjük még be pár sportolónkkal.
0: De és akkor a fiatalok egyiket hogy bírják? Tehát most beszélgetünk itt a versenynaptárról, tehát egy iszonyat időpontok vannak. Itt beszélgettünk pontosan annyival is, hogy hát itt gyakorlatilag ugye azért itt, hogyha valaki ennyire komolyan veszi, akkor itt már az egész élete úgy van szervezve, hogy ez így legyen, és ez így működjön. És hogy vannak a fiatalok azért, hogy beszélgessük egy picit, mert bírják a strapát? Tehát, hogy így, na, érted, mire gondolok?
2: Nagyon, nagyon tudatosan készülünk. Tehát a regeneráció ugye, itt több olimpikon is mondta, mindig hallgatjuk az interjúkat, hogy az egész életünk egy regenerálódás egyébként.
0: Igen.
2: Tényleg így van, hogy a szerencsére minőségi munkát tudunk végezni itt van Nyírjesbe, és nagyon hálásak vagyunk, mert az, hogy kicsi a tó, viszont annál minőségi technikát és gyorsítást és fókuszt tudunk tenni a gyerekeknek, és ők haza tudnak menni pihenni, és szerintem a legnagyobb szó azon van, hogy közel vannak, és ez mindent visz, hogy a regeneráció gyorsan a hazaérkezéssel megindul, így marad nekik szabad időre is, vannak pihenőnapok is, tehát egy eszméletlen tudatos edzéstervvel segítem a munkájukat, és egyelőre úgy néz ki, hogy ez működik, és jó is. És hát nem veszik tehernek, mert egy olyan közösségben vagyunk, olyan szeretetteljes, hogy együtt sátrazunk. Például ezen a válogatókon is mindenki hotelban, mert mindenhol pihen készült, mi lakókocsiba, sátorba, kint a friss levegőn, szabad időben.
0: De jó,
2: szabad levegőn.
0: Néztek hát rátok, hogy kik ezek a palóc nomádok, vagy érted, mire
2: gondolom? Abszolút, csak mi voltunk. Csodálkoztak is, hogy van, aki kint van, de én meg ebben hiszem a természet közelségben, és ebben a regenerációban, és ebben a szeretetteljes, együttműködő dologban, és ezért ez nem teher nekik, hanem egy újabb kihívás, és természetesen mellette az is mondanom kell, hogy majdnem, hogy kitűnő tanulók is az iskolában, és ez is nagy dolog, hogy azt mondhatom, hogy itt mindenki összefog. Tehát itt Balassagyarmaton azt érzem, és ez kiemelhető, úgy gondolom, hogy a szülők, a iskola, a kollégáim, hogy mindenki azon van, hogy sikerüljön. És bíztatnak, és segítenek, és de támogatnak. Jó. Nyilván itt még az anyagi támogatás marad el sajnos, amiben nehézkesek vagyunk, hát reméljük, hogy is egyszer így jobban alakul.
0: Hát ha valaki mentál... most itt valaki Tarjántól egészen a Megyeri hídig, jó, hogy akkor egy kicsit az EB meg a VB-re azért a vitalitás se kajakos vagy kerülős vagy tessék támogatni.
1: Kis szponzor.
0: Oké, kedves. Figyelj, akkor rátok, és akkor nyomjátok. Nagyon-nagyon szurkolunk, úgyhogy fejben veletek vagyunk, aztán beszélünk, hogyha jönnek az eredmények majd. Jó?
2: Nagyon köszönjük mindenkinek.
0: Köszönjük, nagyon-nagyon szurkolunk nektek. Nyomassátok.
2: Szia.
0: Minden jót, szia. Ciao. Még egy percecskénk van hátra. Hát igen, látod, hogy akkor az ne, igen, amikor már nem teher ez az egész, hanem már annyira tud nyomod és az egész az életet, szenvedély.
1: Ez olyan elgondolkodható, és van ebben valami, én ezt a csörgőlabda kapcsán éltem.
0: Jó, mond, igen.
1: Vagy például a rádiónál is, mert itt is voltak így elején, hogy izgultam, meg féltem, meg mit tudom én, de aztán rájöttem, hogy de nekem ez az életem, és valószínűleg ők is így vannak ezzel, hogy sokszor nehéz, sokszor stressz, meg mitől mennének máshova, bulizni, vagy akármi, de itt látják, hogy van értelme, amit csinálnak, vannak eredmények, vannak sikerek, és gyakorlatilag ez tud erőt adni ahhoz, hogy holnap is újra és újra tudják kezdeni.
0: Nagyon szép volt. Mármilyen passziás szinti volt, Sanyika, ez én azt mondom. Igen, igen, igen. Na, úgyhogy figyelünk az Edináikra, Kristófékra, Benedekékre, és tényleg, hogyha jönnek az eredmények, és megvannak ezek a válogatók, maratonok, versenyek, akkor persze hívjuk majd megint az edzőnénit, és akkor beszélgetünk velük arról, hogy mi történt az elmúlt időszakban.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
4: A Salgó-Tarjáni önkormányzat az ilyenkor megszokott tűzvédelmi kivizsgálás mellett rendőrségi feljelentést tesz a szombat hajnali Erzsébet téri Varzonházban keletkezett tűz miatt, közölte videójában a város polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, mivel egyszerre két helyen, a szemétledobóban és a 9. emeleti tárolóban csaptak fel a lángok, nem csak a gondatlanság esete állhat fent, hanem más okok is közrejátszhattak. Részletezte, még a szemétledobóban keletkezett tüzet a portásnak sikerült eloltania. A 9. emeleten már komolyabb tűz pusztított, ami a katasztrófavédelem szakembereinek köszönhetően nem terjedt tovább a lakásokba, de erős füsttel járt. Két embert szállítottak füstmérgezés gyanújával kórházba, őket azonban már hazaengedték. A Bükki Nemzeti Park szakemberei a kiszáradóban lévő Hullókői patakon hoztak létre kisebb úgynevezett elgátolásokat vízmegtartás céljából, egy itt élő kétéltű faj fennmaradásáért. A park közleményében azt írta, a terület otthont ad az egyre veszélyeztetettebbé váló foltos szalamandra kisebb állományának. Az utóbbi évtizedekben a patakok vízhozama olyan mértékben lecsökkent, hogy a sikeres szaporodást már alig teszi lehetővé. Korábban a Várkút patak medrében alakítottak ki gátolással és lemélyítéssel olyan kis víztereket, amelyek elősegítették a kétéltűek helyi populációjának túlélését. Ennek folytatásaként most a Hullókői patakon helyben megtalálható, földön fekvő faágokból, kőből és sárból építettek kis gátokat, miközben a torlaszok előtt pocsolyányi területeken mélyítették le a medret. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Több strand nem nyit ki idén a Velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fehérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi Napsugár strand, valamint a Panoráma part szakasz Pisztrángúti strandja. Emellett a Velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a Velencei tó vízszintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. Kötelező, előzetes bejelentés nélküli drogteszteket vezetnek be a francia minisztériumokban a kormányzati alkalmazottak és magasrangú tisztviselők körében, írja az MTI. A döntést a miniszterelnök rendelte el, és már is komoly politikai vitát váltott ki Franciaországban. A kabinet azzal indokolja az intézkedést, hogy az állam nem léphet fel hitelesen a kábítószer kereskedelem ellen, ha saját intézményeiben nem érvényesíti ugyanezeket a szabályokat. Ennek jegyében 3 hete már tartottak egy váratlan ellenőrzést a kormányfői hivatalban is.
5: Időjárás.
4: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
3: Közlekedés.
4: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál, a hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, utakon óvatosan, M2 környékén, hát igen, ilyen Jedi Powert kívánok majd mindenkinek.
1: Városok átkelős szakaszaim is türelmesen.
0: Igen. Igen. Na, igen, az előzőekben Ulvesz Kérdinával beszélgettünk, ugye a Balassagyarmati Vitalitás Esek Kajak Kenu SZAP szakosztályának vezetőjével, edzőjével, mégpedig azért, mert hogy hát elég is sűrű a versenynaptár, de ami a legfontosabb, hogy hát világbajnoki és Európa-bajnoki indulást harcolt ki Balassagyarmati úram Kristóf, pontosabban, hogy egy patvarci úriemberről van szó, de ugye a vitalitás színeiben nyomul. Ugye volt egy pár napja megrendezett ifjúsági és U23-as válogatóverseny a Maty éren, ez ugye Szegeden van, és itt igen. Ugye az ifjúsági K egy 500 méteres, egyébként köszönöm, hogy szóltatok, mert pont a dalok alatt, hogy én 1500 métert mondtam én hülyeséget, hanem az 500 méteres döntőt, csak ugye itt, igen, tehát hogy el volt ez egy papíron itt írva, de mindegy, tehát az K1 500 méteres döntőt megnyerte, és ugye azt elfelejtettük megkérdezni tőle, bocsánat, hogy a szétlövés az mit jelent, na mindegy. Ezt most nem fogom megnézni a éjjel segítségével sem, majd legközelebb meg fogom tudni.
1: Hülyén
0: leszek addig. Na, lényeg tényleg, hogy akkor K1 500 méter, korrigáltam, és ezzel kivívta a jogot arra, hogy Magyarországot képviselje az idei ifjúsági EB-n meg VB-n.
1: No, és itt van az, amiről beszéltünk Edinával a beszélgetés során, hogy tényleg, akinek van lehetősége, na az ilyet érdemes megtámogatni, megszponzorálni, mert ő aztán messzire el tudja vinni a neveteket, akár legyen ez egy cégnév, vagy bármi egyéb, úgyhogy ebbe érdemes fektetni, mert akkor biztos, hogy sokkal ismertebbé váltok.
0: Micsoda pénzügyi meg marketing dume ez, Sándor? Hát mi ez? Mi ez? Ezt kérem Alással, nagyon király vagy.
1: Ez az igazság, egyébként, ha belegondolsz, mert tényleg egy sikeres ember világbajnokságra, Európa-bajnokságra el tudja vinni, és azt látja a világ bárhol, érted? Szóval az egy nagy dolog, mert ezt is gyakorlatilag olyan emberre lehet bízni az ilyen feladatot, aki szorgalmas, kitartó, megfelelő feladatokat mindig el tudja látni, óriási teherbírása van, szorgalma, és akkor kész, itt a siker, gyerekek, nincs mit tenni.
0: Hát igen. Úgyhogy szurkolunk nekik nagyon, ugye elmondta az idő, hogy akkor nem teherez, tehát hogy tényleg annyira egy közösség, egy olyan nagyon jól működő brancs, egymást húzzák, egymást segítik, és tényleg rengeteg meló volt benne, úgyhogy irány, tehát az ifjúsági EB, meg a VB, és nagyon sok válogató lesz, még maratonok, meg hasonlók, amiket ugye mondott az Edina, tehát ugye a csapat többi tagjának is azért sűrű most a versenynaptára a jó idő beköszöntével, úgyhogy ahogy jönnek az eredmények, ezt ígértünk az előbb is, Edinát hívjuk, és beszámolunk majd mindenről.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Építkezik! Felújít! Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
4: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
2: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
1: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: Balassagyarmaton a 16-os Honvéd kiállítóhely, az első kerékpár múzeum, a Pannonia motorkerékpár múzeum, a Civitas Fortissima múzeum és a Jánosi képtár mellett a Palúc múzeumba is várták az érdeklődőket a hétvégén az országos múzeumok éjszakája keretében. A délután kezdődő programok között koncert, mesejáték, élményfestés és rendhagyó tárlatvezetés is szórakoztatta a családokat. Az éjszakában nyúló eseményen egy új tárlatot is bemutattak. Nógrádi Paletta címmel dr. Csordás Pál magángyűjteményének egy részét bocsátották a nyilvánosság elé. A tulajdonos a kiállítás megnyitóján arról beszélt, a több ezer darabból álló kollekciója semmit nem érne, ha nem tudná azt megosztani a művészet kedvelőkkel. Éppen ezért hozta el most 26 művész 62 munkáját, amelyeket nyár végéig lehet megtekinteni. Betiltaná a nemzeti dohányboltokban az alkoholárusítást Ferjancsics László. Vác önkormányzati képviselője közösségi oldalán helyi példával indokolja felvetését, miszerint az összes váci trafik környékén gyakori jelenség a részegek ortiválása. Közölte, a vendéglátóhelyeken kötelező a mosdó, ami a dohányboltokban nincs meg, emiatt az épület mellett az ittas lebzselők a közterületeken könnyítenek magukon. Megjegyezte azt is, hogy ezeken a pontokon nincs elég szemetes, vagy nem is használják azokat, ezért az üres italos dobozokat, üvegeket és cigarettacsikkeket egyszerűen szétdobálják a fogyasztók. A múlt hétvégétől már újra menetrend szerint járnak a vonatok a 75-ös számú vasútvonalon, ugyanis befejeződött a Magyar Kút Verőce megállóhely peronjának magasítása, olvasható a település internetes oldalán. A korszerű, komfortos emelvényről, amely korráttal ellátott lépcsőn és akadálymentes útvonalon is megközelíthető, most már könnyedén feljuthatnak az utasok a szerelvények utastereibe. Közölték, a beruházással kapcsolatos döntéshez nagy mértékben hozzájárult Verőce község önkormányzatának korábbi jelzése. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Egy 2 éves angliai gyermek halált követően az ottani egészségügyi rendszerben önvizsgálatot tartottak, feltárták a hibákat és megerősítették az intézményi struktúrát. Ezzel szemben Magyarországon nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alá söprés és az egyének hibáztatása. Erről írt az egészségügyi miniszter arra reagálva, hogy pár napja lázgörcsöt kapott és meghalt egy 2 éves kisfiú a tatabányai kórházban. A kisgyermek szülei azt mondták, hogy egy nappal korábban is bevitték fiúkat az ügyeletre, de hazaküldték őket. őket. Hegedűs Zsolt az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, amely már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a mulasztások eltitkolásának gyakorlatát. Hozzátette, olyan egészségügyet akarnak építeni, ahol az elhallgatás helyett a problémák feltárása, az intézményi önvédelem helyett a betegek iránti őszinteség, a felelősséghárítása helyett pedig a tanulás kultúrája válik természetessé.
3: Időjárás.
6: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
7: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál, a hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
1: És most indítjuk a napot. Start menü.
0: Start menü.
1: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.
8: 9 múlt, nagyon jó rádiózást kívánunk, és szép délelőttöt minden megafonistának. Folytatjuk a start menüt. Mit szóltok hozzá?
9: Igen.
10: Jó? Szerintem ez egy klassz döntés, és azt gondolom az óra legjobb döntése lesz, hogyha velünk tartottok, hiszen hamarosan jönnek a megaslágerek, és hát nem sokára érkezik hozzánk Varga bíró Tamás is, úgyhogy mi azt kérjük továbbra is, töltsük együtt a délelőttet.
8: Így van, hogy mi lesz a téma, halmaz, nem tudjuk, legyen meglepetés.

0: Jó reggelt kívánok, Varga Bíró Tamás.
1: Jó reggelt kívánok, Olicsek Ádámnak.
0: Na!
1: És mindenkinek.
0: Az idő, hogy
1: aki hallgat. Minket hallgat.
0: Halálozzunk szépen.
1: Hey, tókiói buszsofőr! Haj! Ideg összeomlást kapott.
0: Szegény.
1: Tokióban. Nyilván, mert a tókiói buszsofőrök leggyakrabban Tokióban fordulnak elő.
0: Legyen a tokiói, aki a Tokió.
1: Legyen Tokió a tokiói, aki oké. Igen.
0: Na,
1: igen.
0: Oké,
1: majdnem azt mondtam, hogy a dél-koreai oké, de az már egy
0: másik történet.
1: Szóval egy tokiói buszsofőr nyilván Tokióban idegösszeomlást kapott. Na, de miért? Hát mert egy utas figyelmeztette, hogy elnézést, ki tetszett adni egy megállót.
0: Oh!
1: Már nem ilyen akcentus, csak mondtok. Elnézést, sofőr bácsi, itt meg kellett volna állni, ahol nem tetszett megállni. És akkor teljesen meg, vége volt a pasinak. Tehát vége volt. Zokogott, összeesett, majdnem ott a bot kormánya, vagy mi a sebességváltóval szempukot követett, teljesen vége. A cég vezetése 3 nap szabadságot adott neki, és a legnagyobb elismerésnek számító piros színű ajándékcsomagot, érted? Piros színű ajándékcsomagot.
0: A szeretet.
1: Igen, sőt, elküldték egy pszichoterapeutához, aki segít neki feltolgozni a történeteket.
0: Mennyire más mentalitás ez?
1: És meséljen, hogy érzi magát?
2: Kihagytam egy megállót.
1: Ez hogy érinti őt?
2: Rettenetesen.
1: És ez van minden nap, hallod, mondjuk egy fél éven keresztül. Csak erről beszél. Elhagyta az, hogy
2: nem nagyon boldog gyerekkorom.
0: De merre mennénk tovább, hogyha ilyen mentalitással élnénk mondjuk itt a mindennapjainkkal?
1: Hát figyelj, ha sok busz megállót hagy neki a sofőr, aki visz minket, teljesen mindegy, merre megyünk tovább. Nem tudunk leszállni.
0: Jó, de az érted, hogy ha egy ilyen hibát vétesz,
1: Japánnak akkor lennénk mi akkor.
0: Igen. Hát most a VB alatt ugye folyamatosan gymbizik ki a stadionokat, ugyanúgy, mint 4 éve. Tehát mindig.
1: Igen.
0: Tehát megőrülsz ezen.
1: Igen. Nem tudnánk értelmezni ezt mi magyarok szerintem, de nem csak mi magyarok. Tehát most mondjam azt, hogy akkor egy olasz meg még kevésbé. Egy spanyol meg az olasznál is kevésbé. Hát ott, ahol 3-4 órát nem hogy kell, nem hogy lehet, hanem illik várni, vagy késni, hogyha elmész valóban meg. Tudod, hogy jön a busz, hát nagyjából ekkor és ekkor. Plusz-minusz fél óra. Spanyol. Olaszba 1/4 óra, mondjuk.
0: Jó.
1: És akkor elmész Pestre, és a körúton még éjszaka is jár a 6-os. 10 percnyi pontossággal. Mindig tűpontosan. Napközben
0: Pont a múltkor gondolkoztam el azon, hogy azért az nem tudom, tehát nem luxus az már mondjuk, hogy tényleg így éjszaka, és nem tudom,
1: hagyjál békén.
0: Hogy így mennek
1: nem.
0: A... Miért?
1: Nem. Azért, mert buli főváros. És valakinek, illetve mindenkinek haza kell jutni a épségben és biztonságban, és a metrók azok tólig mennek, azt mondta, talán éjfélig vagy fél egyig. A villamosok meg össze-vissza mindig.
0: Uh-huh.
1: Mindig. De mondjuk például pont a körúton a 4-es 6-osból csak a 6-os megy.
0: Uh-huh.
1: Azt mondta, talán éjfél után. Uh-huh. De az bőven elég. Hát azzal
0: nagyobb helyre közel.
1: Rettentő sok helyre eljutsz. Igen. Úgyhogy tokiói buszsofőr. Na de mi az a visszatérő katona effektus? Na mi ez? A visszatérő katona effektus. Elmondtam. Normál esetben a világon egy egységnyi idő alatt arányosan 105 fiú születik, még ugyanekkor lányból 100. Így elméletileg, és hát gyakorlatilag is, 5 fiúnak nincs párja. Stimmt. Az első és a második világháború után viszont valami furcsára lettek figyelmesek. Mindkét háború lezárulta után egy 5 éves periódusban 100 megszületett lányra 110 fiú jutott.
0: Uh-huh.
1: A visszatérő katona effektus tehát azt jelenti, hogy a nagy háborúk után egy ideig valamiért több fiú születik, mint amennyi lány. És nem tudják, hogy miért. Nincsen rálátásunk, mert a népességszámlálási adatok egészen teljesen pontosan az előző korokból, tehát ezt megelőző korokból, vagy a nagy, az előző nagy háborúkból nincsenek, nem állnak rendelkezésre. Erről a kettőről tudják, hogy valamiféle kiegyenlítődésre törekszik itt a természet, az emberi faj, és nem tudják az okát, de működik. Tehát erre mondom én azt, hogy
0: igen,
1: először...
0: Hát nyilván, igen.
1: Hogy először az emberi test, aztán utána így a fauna és a flóra, majd aztán az földön található minden szerves és szerves szervetlennek az együttműködésére kéne, ezekről kéne a leplet lerántani, és akkor utána jöhetne, vagy tőlem jöhet párhuzamosan is a világegyetemnek a megismerése, meg az alapvető ontológiai kérdéseknek a taglalása, hogy miért vagyunk a világon, honnan érkeztünk, hová tartunk, de hogy gyakorlatilag még magunkról is szinte semmit nem tudunk.
0: Igen, ez egyébként jogos, bár az, hogy szerintem ez nem, hát nyilván a pasikból, a katonákban, a visszatérő katonákból volt valami, ami véget az lett, hogy akkor ugye a kromoszómák hát, úgy jöttek össze, hogy akkor
1: kevesebb, hát nyilván kevesebb lett a férfi. No, de hogy sokkal kevesebb lett, mert ugye meghaltak a háborúban. Nyilván nőkből is volt áldozat, mert a kisegítő személyzet, illetve a civilek közül is szedte mindkét nagy háború.
0: Persze, hogy.
1: Az áldozatait, de hogy azért a férfiak alapvetően is, és nem tudjuk is, valamiért ez így alakult, ugye hát azok a 50-50, hát nem volt még ultrahang, meg mit tudom, meg tudják állapítani
0: is, de hát,
1: gyereknemét, és akkor is.
0: De akkor de azt szerintem az is fölvet, tehát bennem az a kérdés is fölveti, hogy nem-e húzunk rá valami tök véletlen dologra egyébként, valami tudományos rámát, érted? Mert hogy így, oké, ez most megtettünk, kész, ennyi. Érted, mire gondolok?
1: Persze, hogy
0: ehhez... Bele látunk mondani, hogy ilyen be valami... Tudom, még
1: az adatpontosságához még legalább 4-5 világháborúra lenne.
0: Nyilván nem ezt kívántam, csak azt, hogy messze menő következtetéseket én egyébként ebből nem vonnék le.
1: Na, volt a két nagy világháború, se előtte, se utána nem volt. Hála jó Istennek ilyen méretű népírtás. Megfelelt ez a körülbelül 5 év is, mind a két esetben, és megfelelt körülbelül ez a mérőszám is, mind a két esetben. Uh-huh. Tehát ez a különbség. Tehát ebből tettek egy megállapítást, aztán majd meglátják, mondjuk, hogyha nem biztos, hogy háború kell ehhez, lehet egy világjárvány is, tehát hogyha mondjuk a Covidot nem fékeztük volna meg, akkor lehet, hogy na, érted, de mégsem, mert ez pont azért volt ilyen, és akkor most rögtön ellent mondok magamnak,
0: igen,
1: hogyha olyan világjárvány jönne, amiben majdnem, hogy csak férfiak halnának meg. Azt én nem szeretnék,
0: igen.
1: Már csak önös érdekből sem. Na, a másik fajtát sem. Semmit nem szeretnék. Ne halljunk meg. Éljünk örökké, mint a medúzák, és tényleg, most mondanám azt, hogy szeressük egymás, gyerekek, de tényleg. Ja.
0: Ja.
1: Na. És próbáljuk megbeszélni a fiatalokkal, hogy nassolni valónak ne a jelly drops-t válasszák.
0: Az mi?
1: Ez egy zselés bevonatú golyó. Ez most nagyon kódít. Nyugaton, majd bejön ide is Magyarországra. Víz van benne. A bogyó anyaga 95%-ban víz.
0: Igen?
1: Igen. Eredetileg olyan demenciás betegeknek fejlesztették ki, akik napközben elfelejtenek inni, de érdekes módon nassolni nem. Uh-huh. Eszik a vizet.
0: Vizet.
1: Igen. 7 szem golyó felel meg egy átlagos pohár víznek. Jelly drops. Eszik a fiatalok, mint a cukrot, a vizet. Nyugaton már. Majd itt is fogják. Kapasz vizet. Golyós vizet kapasz majd a Balcsin. Egy golyó 1000.
0: Emlékszel, mikor gyerek voltam, akkor az volt a menő, az a takony, nem emlékszel rá, hogy lehetett így venni,
1: igen.
0: És így fel tudod így dobni így a falra.
1: Az igen,
0: csak
1: az,
0: így, az. Tudod így,
1: smile, vagy
0: nem
1: smile,
0: tudom, valami smile. Ilyen ment valami, smile, arra emlékszem, smile. Hogy mindenki.
1: Igen, igen,
0: és
1: igen.
0: Csaptad,
1: és még akkor, egy ilyen kis arcocska is volt a dobozán, de azt kivette nyilván nem volt.
0: Videóban
1: így jött le.
0: Igen.
1: Igen.
0: És akkor a végén már úgy, hogy rányomtad valami, tudod, ilyen poros ízére, akkor...
1: Igen, igen. Hát a gyereknek legalább nem kellett az órából kitermelni.
0: Igen, úgyhogy szép volt az.
1: Ennyi volt.
0: Jó, akkor folytatjuk volna.
1: Alig várom, szia.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Balassagyarmaton a 16-os Honvéd kiállítóhely, az első kerékpár múzeum, a Pannonia motorkerékpár múzeum, a Civitas Fortissima múzeum és a Jánosi képtár mellett a Palúc múzeumba is várták az érdeklődőket a hétvégén az Országos Múzeumok Éjszakája keretében. A délután kezdődő programok között koncert, mesejáték, élményfestés és rendhagyó tárlatvezetés is szórakoztatta a családokat. Az éjszakában nyúló eseményen egy új tárlatot is bemutattak. Nógrádi Paletta címmel dr. Csordás Pál magángyűjteményének egy részét bocsátották a nyilvánosság elé. A tulajdonos a kiállítás megnyitóján arról beszélt, a több ezer darabból álló kollekciója semmit nem érne, ha nem tudná azt megosztani a művészet kedvelőkkel. Éppen ezért hozta el most 26 művész 62 munkáját, amelyeket nyár végéig lehet megtekinteni. Betiltaná a nemzeti dohányboltokban az alkoholárusítást Ferjancsics László. Vác önkormányzati képviselője közösségi oldalán helyi példával indokolja felvetését, miszerint az összes váci trafik környékén gyakori jelenség a részegek ordibálása. Közölte, a vendéglátóhelyeken kötelező a mosdó, ami a dohányboltokban nincs meg, emiatt az épület mellett az ittas lebzselők a közterületeken könnyítenek magukon. Megjegyezte azt is, hogy ezeken a pontokon nincs elég szemetes, vagy nem is használják azokat, ezért az üres italos dobozokat, üvegeket és cigarettacsikkeket egyszerűen szétdobálják a fogyasztók. A múlt hétvégétől már újra menetrend szerint járnak a vonatok a 75-ös számú vasútvonalon, ugyanis befejeződött a Magyar Kút Verőce megállóhely peronjának magasítása, olvasható a település internetes oldalán. A korszerű, komfortos emelvényről, amely korláttal ellátott lépcsőn és akadálymentes útvonalon is megközelíthető, most már könnyedén feljuthatnak az utasok a szerelvények utastereibe. Közölték, a beruházással kapcsolatos döntéshez nagy mértékben hozzájárult Verőce község önkormányzatának korábbi jelzése. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Egy 2 éves angliai gyermek halált követően az ottani egészségügyi rendszerben önvizsgálatot tartottak, feltárták a hibákat és megerősítették az intézményi struktúrát. Ezzel szemben Magyarországon nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alá söprés és az egyének hibáztatása. Erről írt az egészségügyi miniszter arra reagálva, hogy pár napja lázgörcsöt kapott és meghalt egy 2 éves kisfiú a tatabányai kórházban. A kisgyermek szülei azt mondták, hogy egy nappal korábban is bevitték fiúkat az ügyeletre, de hazaküldték őket. Hegedűs Zsolt az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, amely már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a mulasztások eltitkolásának gyakorlatát. Hozzátette, olyan egészségügyet akarnak építeni, ahol az elhallgatás helyett a problémák feltárása, az intézményi önvédelem helyett a betegek iránti őszinteség, a felelősséghárítása helyett pedig a tanulás kultúrája válik természetessé.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
5: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál. A hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám
3: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Ennyi volt mára, kedves hallgatók. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, velünk ébredtetek. Hát igen, most már azért ez 2503. Jó?
2: Szép.
1: Igen, abszolút. Egyébként a múltkor eszembe jutott az, hogy Nóri rosszul számolt, mert mi 314 napokat mondtunk, ugye? Nagyjából, hogy egy ilyen szűk év vagy, nem tudom mi. De szerintem hogy rosszul számolt, mert hogy ugye 2500-at megszorzol 4-gyel, az 10.000 óra, tehát az 10.000 óra, ami egy év, egy hónap és három hét. Tehát, hogy ennyit ültünk egyfolytában a stúdióban, azt lehet mondani. Ez 10.000 óra pont kereken és gömbölyűn.
2: Jézusom!
1: Mondják, ami megvolt. Na, egy kis korrigálás azért, igen, mert a múltkor mondom, pont rosszul számoltunk. Úgyhogy ennyi. Sanyika, búcsúzz!
2: Jó, még mielőtt jönnének a hírek, meg aztán Reni, aki 16 óráig lesz veletek, és kívánom, hogy tartsatok Renivel is. Az üzenet: nincs lift, a sikerhez csak lépcső.
1: Na, ezt mondjuk akár a mai beszélgetésünk kapcsán, ugye Hubert Kérdina volt a vendégünk 8 óra után, és ugye itt a VB-ről, EB-ről beszélgettünk Kristóf kapcsán. Ennyi, gyerekek. Tehát ez lépcső van, és meg kell mászni a lépcsőt. Kész. Ugye? Nincs a pellát.
2: Így van, és ezután is kívánunk sok sikert és kitartást a
1: továbbiakban. Na, nagy taps mindenkinek, hogyha meg lesz a tapsunk, megvan. Jön Reni, mi pedig reggel találkozunk. Szevasztok!
2: Köszi a figyelmet, ciao, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
7: A Salgó-Tarjáni önkormányzat az ilyenkor megszokott tűzvédelmi kivizsgálás mellett rendőrségi feljelentést tesz a szombathajnali Erzsébet téri garzonházban keletkezett tűz miatt, közölte videójában a város polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, mivel egyszerre két helyen, a szemétledobóban és a 9. emeleti tárulóban csaptak fel a lángok, nem csak a gondatlanság esete állhat fent, hanem más okok is közrejátszhattak. Részletezte, még a szemétledobóban keletkezett tüzet a portásnak sikerült eloltania. A 9. emeleten már komolyabb tűz pusztított, ami a katasztrófavédelem szakembereinek köszönhetően nem terjedt tovább a lakásokba, de erős füsttel járt. Két embert szállítottak füstmérgezés gyanújából kórházba, őket azonban már hazaengedték. A Bükki Nemzeti Park szakemberei a kiszáradóban lévő hullókői patakon hoztak létre kisebb úgynevezett elgátolásokat vízmegtartás céljából, egy itt élő kétéltű faj fennmaradásáért. A park közleményében azt írta, a terület otthont ad az egyre veszélyeztetettebbé váló foltos szalamandra kisebb állományának. Az utóbbi évtizedekben a patakok vízhozama olyan mértékben lecsökkent, hogy a sikeres szaporodást már alig teszi lehetővé. Korábban a Várkút patak medrében alakítottak ki elgátolással és lemélyítéssel olyan kis víztereket, amelyek elősegítették a kétéltűek helyi populációjának túlélését. Ennek folytatásaként most a hullókői patakon helyben megtalálható, földön fekvő faágokból, kőből és sárból építettek kis gátokat, miközben a torlaszok előtt pocsolyányi területeken mélyítették le a medret. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Több strand nem nyit ki idén a Velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fejérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi Napsugár strand, valamint a Panoráma part szakasz Pisztrángúti strandja. Emellett a velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a velencei túvíz szintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. Kötelező, előzetes bejelentés nélküli drogteszteket vezetnek be a francia minisztériumokban a kormányzati alkalmazottak és magasrangú tisztviselők körében, írja az MTI. A döntést a miniszterelnök rendelte el, és már is komoly politikai vitát váltott ki Franciaországban. A kabinet azzal indokolja az intézkedést, hogy az állam nem léphet fel hitelesen a kábítószer kereskedelem ellen, ha saját intézményeiben nem érvényesíti ugyanezeket a szabályokat. Ennek jegyében 3 hete már tartottak egy váratlan ellenőrzést a kormányfői hivatalban is.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
7: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
8: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál. A hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
6: Nagyot szól.
9: Világsztárok, futball hangulat és igazi nyári energia. Ezzel kezdjük a mai kirakatot. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál. Shakira, aki a Waka Waka óta újra a világbajnokság zenei nagykövete lett, ezúttal a nigériai Afrobeat király Burna Boy oldalán tért vissza. A közös dalukat Die Die lett a 2026-os FIFA világbajnokság hivatalos himnusza. Egy dal, amely a világ különböző kultúráit, közös élményeket és a sport összekötő erejét ünnepli. Hangolódjanak a futball ünnepre Shakirával és Burna Boy-jal. Jó szurkolást kívánok mindenkinek, érkezik már is a Die Die itt a Megafonban.

Receptrovattal megyünk tovább, benne pedig nagyon finom citromos keks recept. Érdemes kipróbálni, tökéletes kávé és tea mellé. Már is mondom a hozzávalókat. 20 dek a liszt, 12 dek a cukor, 10 dek a vaj, 1 toszt.

tojás, 1-2 evőkanál tejföl vagy görög joghurt, 1 citrom reszelt héja, 2 evőkanál citromlé, pár csepp vanília aroma, fél teáskanál sütőpor, 1/4 teáskanál szódabikarbónat, illetve 10 deka porcukor. A tojást keverjük ki a cukorral, a puha vajjal, a citromlével, a citromhéjjal és a vanília aromával. A lisztet keverjük össze a sütőporral és a szódabikarbónával, majd adjuk hozzá a cukros vajas krémhez. Adjuk hozzá joghurtot vagy tejfölt, majd tegyük egy órára pihenni a hűtőszekrénybe, hogy a vaj visszadermedjen és formázható legyen a tészta. Egy tepsire tegyünk sütőpapírt, majd formázzunk kis gombócokat a tésztából, hempergessük meg őket porcukorban, és tegyük őket egymás mellé úgy, hogy bőven legyen helyük, a sütőben ugyanis megduzzadnak majd. Lapítsuk le kissé a kupacok tetejét, majd tegyük 180 fokra előmelegített sütőbe, és süssük 10 percig. Ne várjuk meg, még megpirulnak, vagy barnás árnyalatúak lesznek, úgy könnyen kiszáradnak. Ha kapnak egy kis színt, vegyük ki a kekszeket, és hűtsük ki őket egy rácson. Érdemes kipróbálni, ez volt a citromos keksz receptje.

Kedves Paulinák, Tamások, Ákosok és Albinok, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek, valamint sok boldogságot mindazoknak, akik ma június 22-én születtek. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Paulina latin eredetű név, a Paula továbbképzése, kicsi kistermetű. A Tamás héber eredetű bibliai név, a Teomo névből származik, jelentése iker. A görögök Tomás formában is átvették, ennek jelentése csodálatos. Török eredetű régi magyar név az Ákos, fehér solymot jelent, az Albin pedig a latin Albinus családnévből ered, szintén fehér a jelentése, csak nem sólyom. Ők a mai ünnepeltek, nagyon sok boldogságot kívánok mindenkinek a következő Megaslágerrel.

Menü ajánló a kirakatban, a mai napon Balassagyarmaton, Schweik vendéglőben, a következő az ebéd: karalábéleves, csontleves, bolonyai spagetti, párizsi csirkemell, jázmirizssel és tartármártással. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat: savanyú bableves, tyúkhúsleves, rántott csirkemell bundában, petrezselymes burgonyával és kompóttal, sertésszelet jó asszony módra, rizssel, sült burgonyával és salátával, mákos nudli lekvárral, mákkal vagy édes morzsával, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, hamarosan folytatjuk. Most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
4: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Megijesztél?
6: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
7: Több strand nem nyit ki idén a velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fejérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi Napsugár strand, valamint a Panoráma Park szakasz Pisztrángúti strandja. Emellett a velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a velencei túlvízszintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. A héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv szerint ma vagy holnap a parlament elé került volna a szervezet létrehozásáról szóló jogszabálytervezet. Ugyanakkor nagyon sok észrevételt kaptak, a lakosság pedig joggal szeretné, hogy induljon egy rövid lakossági fórum, így több észrevétel is bekerülhessen a szövegbe. Ezért széles körű véleményezésre bocsátják az anyagot, és csak ezután küldik az országgyűlés elé. A miniszterelnök bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. Új házszabály lépett életbe a szlovák parlamentben. Maximum 37,5 órás lehet egy-egy programpont napi rendi vitája, a honatyákat pedig 15 perces felszólalás illeti meg, írja a felvidék.ma hírportál. Az egyes frakciók a tagjaik számának megfelelően kapnak időkeretet. Amelyiknek például 10 képviselője van, az összesen 150 percet, tehát 2,5 órát, az 50 fős képviselő csoport pedig 750 percet, azaz 12,5 órát beszélhet. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, azon gondolkodik, hogy át kellene nevezni a bevándorlási és vámhivatalt, azaz az ICE-t NICE-ra, mert ezzel összezavarná a tudósítókat és újságírókat, írja a Telex. Mivel az ICE angolul jeget jelent, a NICE pedig azt, hogy kedves, Donald Trump úgy érvelt, amikor a sajtómunkásoknak azt kellene mondaniuk, hogy a NICE ügynökei kiutasítottak egy erőszakos drogkereskedőt, egyszerűen nem tudnának mit kezdeni a helyzettel.
3: Időjárás.
7: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál, a hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyon szól.
0: pozitív energiák, fülbemászó dallamok és egy igazán szerethető magyar sláger következik. Indul az újabb Bóra Rédei Reni a mikrofonnál ez a Kirakat. Az Iri Mafia mellettem című dala az összetartozásról és a támogató kapcsolatok erejéről szól. Következzen most a Megafonban, tehát az Iri Mafia.

minden idők legnagyobb slágerei között a kirakatban horoszkóp rovat, kezdjük a kossal. Ma tele lehet energiával, de érdemes odafigyelnie arra, hogy ne legyen túl impulzív. Egy hirtelen döntés később kellemetlenséget okozhat. Kedves Bika, ma különösen vágyhat a nyugalomra és a biztonságra. Jó nap ez arra, hogy rendezetten átgondolja a pénzügyeket, vagy hosszabb távú terveit. A kommunikáció ma az ikrek erőssége. Használja ki ezt a képességét, mert fontos beszélgetések során könnyen elérheti a céljait. Kedves rák, ma érzékenyebb lehet a megszokottnál, érdemes több időt szánnia önmagára és a közeli kapcsolataira. Ami az oroszlánt illeti, ma szeretne kitűnni a környezetéből, és erre lehetősége is nyílik, figyeljen azonban arra, hogy másoknak is teret adjon. Kedves szűz, ma különösen részletorientált. Kiváló nap ez arra, hogy rendet tegyen maga körül, vagy befejezzen egy elmaradt munkát. Hamarosan folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

folytatjuk tovább a napi horoszkóp rovattal, a kirakatot. Kedves mérleg, a harmónia ma kiemelten fontos lehet önnek, próbálja kerülni a konfliktusokat, és inkább a kompromisszumot keresse. Kedves Skorpió, ma mélyebb gondolatokkal foglalkozhat, egy fontos felismerés segíthet abban, hogy tovább lépjen egy régi ügyben. Ami a nyilast illeti, a kalandvágy ma erősen jelen lehet. Ha lehetősége van rá, próbáljon ki valami újat, még ha csak apró dologról is van szó. A bakma a céljaira koncentrálhat, kitartásan meghozhatja az eredményt, ha nem hagyja, hogy apró akadályok eltérítsék. A vízöntő ma kreatív és nyitott lehet az új ötletekre, egy szokatlan megoldás most különösen jól működhet. Végül pedig a halak ma intuitívabb lehet a megszokottnál, hallgasson a megérzéseire, mert ma is segíthetnek egy fontos döntésben. Ez volt a horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, nálunk a Megafonban.

Menü ajánló a kirakatban, a mai napon Balassagyarmaton, Schweik vendéglőben, a következő az ebéd: karalábéleves, csontleves, bolonyai spagetti, párizsi csirkemell, jázmirizssel és tartármártással. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat: savanyú bableves, tyúkhúsleves, rántott csirkemell bundában, petrezselymes burgonyával és kompóttal, sertésszelet jó asszony módra, rizssel, sült burgonyával és salátával, mákos nudli lekvárral, mákkal vagy édes morzsával, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai evéthez!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
4: Megéri hozzánk jönni.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Naftalin premier a Budapest Bár bombas slágereivel. Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Dél van.
1: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. június 22-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
8: Balassagyarmaton a 16-os Honvéd kiállítóhely, az első kerékpár múzeum, a Pannonia motorkerékpár múzeum, a Civitas Fortissima múzeum és a Jánosi képtár mellett a Palúc múzeumba is várták az érdeklődőket a hétvégén az Országos Múzeumok éjszakája keretében. A délután kezdődő programok között koncert, mesejáték, élményfestés és rendhagyó tárlatvezetés is szórakoztatta a családokat. Az éjszakában nyúló eseményen egy új tárlatot is bemutattak. Nógrádi Paletta címmel dr. Csordás Pál magángyűjteményének egy részét bocsátották a nyilvánosság elé. A tulajdonos a kiállítás megnyitóján arról beszélt, a több ezer darabból álló kollekciója semmit nem érne, ha nem tudná azt megosztani a művészet kedvelőkkel. Éppen ezért hozta el most 26 művész 62 munkáját, amelyeket nyár végéig lehet megtekinteni. Dr. Csordás Pál magángyűjtőt hallják.
9: Tudni kell, hogy ma élő festőművészek, illetőleg a közelmúltban elhunyt festőművészeket foglalja magába. Nekem a gyűjteményem az elég széles skálán mozog. Hát két dolgot lehetne tulajdonképpen kiemelni. Az egyik a festmények. Na most festmények tekintetében hát nagyon széles skálán mozog tulajdonképpen a gyűjteményem. Beszélgettünk róla, hogy körülbelül mennyi festményem lehet. Hát 2,5-3 ezer biztos van. Ennek körülbelül a fele az, ami be van keretezve. A többi az nincs bekeretezve, de lehet, hogy ennek a száma tulajdonképpen meghaladja azt a mennyiséget, amit az előbbiekben jeleztem.
8: A Salgótarjáni önkormányzat az ilyenkor megszokott tűzvédelmi kivizsgálás mellett rendőrségi feljelentést tesz a szombathajnali Erzsébet téri garzonházban keletkezett tűz miatt, közölte videójában a város polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, mivel egyszerre két helyen, a szemétledobóban és a 9. emeleti tárulóban csaptak fel a lángok, nem csak a gondatlanság esete állhat fent, hanem más okok is közrejátszhattak. Részletezte, még a szemétledobóban keletkezett tüzet a portásnak sikerült eloltania, a 9. emeleten már komolyabb tűz pusztított, ami a katasztrófavédelem szakembereinek köszönhetően nem terjedt tovább a lakásokba, de erős füsttel járt. Két embert szállítottak füstmérgezés gyanújával kórházba, őket azonban már hazaengedték. Krejcsi Bálintot, Salgó Tarján polgármesterét hallják.
2: Többen arra érethettek, hogy a gazdaházhoz tűzoltó autók érkeztek, ugyanis a 9. emeleten tűz ütött ki. Egészen pontosan két helyről indult meg a tűz, az egyik a szemétledobó volt, ám ezt a portásnak sikerült még időben eloltania, hiszen ez egy kisebb tűz volt. Viszont a 9. emeleti tárolóban egy egész erős tűz keletkezett, talán csak a szerencsének, vagy legfőképpen a nagyon gyorsan érkező tűzoltóknak köszönhetően nem terjedt tovább a lakószintekre, viszont erős fűz lomolygott a folyosón, és a folyosón több dolog is megégett. Ennek kapcsán kettő személyt szállított a kórházba, füstmérgezés gyanújával. Mindkét személlyel tudtam beszélni, és a jó hír, hogy már hazaengedték őket, további kórházi kezelésre már nem szorulnak. Nagyon sajnáljuk az esetet, és természetesen nem csak tűzvédelmi kivizsgálást indítványoznánk, ami automatikusan egyébként a tűzeset része, hanem rendőrségi feljelentést is fogunk tenni, ugyanis így, hogy egyszerre két helyen indult meg a tűz, itt már nem biztos, hogy csak gondatlanságról tudunk beszélni. Én úgy gondolom, felmerülhet a gyanúja valami másnak is.
8: Betiltaná a nemzeti dohányboltokban az alkoholárusítást Ferjancsics László. Vác önkormányzati képviselője közösségi oldalán helyi példával indokolja felvetését, miszerint az összes váci trafik környékén gyakori jelenség a részegek ordibálása. Közölte, a vendéglátóhelyeken kötelező a mosdó, ami a dohányboltokban nincs meg, emiatt az épület mellett az ittas lepzselők a közterületeken könnyítenek magukon. Megjegyezte azt is, hogy ezeken a pontokon nincs elég szemetes, vagy nem is használják azokat, ezért az üres italos dobozokat, üvegeket és cigarettacsikkeket egyszerűen szétdobálják a fogyasztók. A múlt hétvégétől már újra menetrend szerint járnak a vonatok a 75-ös számú vasútvonalon, ugyanis befejeződött a Magyar Kút Verőce megállóhely peronjának magasítása, olvasható a település internetes oldalán. A korszerű, komfortos emelvényről, amely korláttal ellátott lépcsőn és akadálymentes útvonalon is megközelíthető, most már könnyedén feljuthatnak az utasok a szerelvények utastereibe. Közölték, a beruházással kapcsolatos döntéshez nagy mértékben hozzájárult Verőce község önkormányzatának korábbi jelzése. A Bükki Nemzeti Park szakemberei a kiszáradóban lévő Hullókői patakon hoztak létre kisebb úgynevezett elgátolásokat vízmegtartás céljából, egy itt élő kétéltű faj fennmaradásáért. A park közleményében azt írta, a terület otthont ad az egyre veszélyeztetettebbé váló foltos szalamandra kisebb állományának. Az utóbbi évtizedekben a patakok vízhozama olyan mértékben lecsökkent, hogy a sikeres szaporodást már alig teszi lehetővé. Korábban a Várkút patak medrében alakítottak ki elgátolással és lemélyítéssel olyan kis víztereket, amelyek elősegítették a kétéltűek helyi populációjának túlélését. Ennek folytatásaként most a Hullókői patakon helyben megtalálható, földön fekvő faágokból, kőből és sárból építettek kis gátokat, miközben a torlaszok előtt pocsolyányi területeken mélyítették le a medret. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Bronzérmet szerzett Varga Csaba a németországi Amorbachban megrendezett művészi teremkerékpáros Európa-bajnokságon. A Romhányi Sportegyesület színeiben induló versenyző annak ellenére lett dobogós, hogy februárban megsérült és megműtötték, így csak májusban kezdhette el a felkészülést a kontinens viadalra.
3: Időjárás.
8: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
3: Közlekedés.
8: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál. A hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
6: Egy igazi 2010-es évekbeli pop-rock slágerrel kezdjük az újabb órát. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. A déli hírek után járunk, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Az amerikai Neon Trees 2012-ben megjelent Everybody Talks című dala világszerte meghódította a rádiókat fülbemászó refrényével és energikus hangzásával. A zenekar frontembere Tyler Glenn szerint a dala pletykákról, a vonzalomról és azokról a kapcsolatokról szólt, amelyek föl egyszerűen mindenki beszél. Következik tehát a Megafonban a Neon Trees és az Everybody Talks.

Kedves Paulinák, Tamások, Ákosok és Albinok, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek, valamint sok boldogságot mindazoknak, akik ma június 22-én születtek. Ez a Kirakata műsor, amiben minden benne van. Paulina latin eredetű név, a Paula továbbképzése, kicsi kistermetű. A Tamás héber eredetű bibliai név, a Teomon évből származik, jelentése iker. A görögök Tomás formában is átvették, ennek jelentése csodálatos. Török eredetű régi magyar név az Ákos, fehér solymot jelent, az Albin pedig a latin Albinus családnévből ered, szintén fehér a jelentése, csak nem sólyom. Ők a mai ünnepeltek, nagyon sok boldogságot kívánok mindenkinek a következő Megaslágerrel.

verseny a győzelemért, filmajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Minden idők egyik legnagyobb sportrivalizálása zajlott a 80-as években a német Audi és az olasz Lancia között. A két autógyártó legnagyobb összecsapása az 1983-as rally világbajnokságon játszódott le. Dávid és Góliát küzdelmében a torony magas esélyes az Audi volt. A Lancia az innováció és merészség kombinációjával szállt szembe vele. Autó és autó, versenyző és versenyző, mérnökök és mérnökök feszültek egymásnak egy olyan korban, amikor egy autóverseny eredménye közvetlenül befolyásolta az autó értékesítéseket. Az autentikus utazás a 80-as évekbe, és a látványos autóversenyek egyedülálló élményt kínálnak, nem csak a sportautók kedvelőinek. A hajsza a győzelemért és a Ferrari után ezúttal a rally világbajnokság fénykorába kaphatunk betekintést. Érdemes megnézni a Verseny a győzelemért című filmet.

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
4: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: 13 óra van.
5: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
9: Betiltaná a nemzeti dohányboltokban az alkoholárusítást Ferjancsics László. Vác önkormányzati képviselője közösségi oldalán helyi példával indokolja felvetését, miszerint az összes váci trafik környékén gyakori jelenség a részegek ordibálása. Közölte, a vendéglátóhelyeken kötelező a mosdó, ami a dohányboltokban nincs meg, emiatt az épület mellett az ittas lebzselők a közterületeken könnyítenek magukon. Megjegyezte azt is, hogy ezeken a pontokon nincs elég szemetes, vagy nem is használják azokat, ezért az üres italos dobozokat, üvegeket és cigarettacsikkeket egyszerűen szétdobálják a fogyasztók. A múlt hétvégétől már újra menetrend szerint járnak a vonatok a 75-ös számú vasútvonalon, ugyanis befejeződött a Magyar Kút Verőce megállóhely peronjának magasítása, olvasható a település internetes oldalán. A korszerű, komfortos emelvényről, amely korláttal ellátott lépcsőn és akadálymentes útvonalon is megközelíthető, most már könnyedén feljuthatnak az utasok a szerelvények utastereibe. Közölték, a beruházással kapcsolatos döntéshez nagy mértékben hozzájárult Verőce község önkormányzatának korábbi jelzése. Bronzérmet szerzett Varga Csaba a németországi Amorbachban megrendezett művészi teremkerékpáros Európa bajnokságon. A Romhányi Sportegyesület színeiben induló versenyző annak ellenére lett dobogós, hogy februárban megsérült és megműtötték, így csak májusban kezdhette el a felkészülést a kontinens viadalra. A héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv szerint ma vagy holnap a parlament elé került volna a szervezet létrehozásáról szóló jogszabálytervezet. Ugyanakkor nagyon sok észrevételt kaptak, a lakosság pedig joggal szeretné, hogy induljon egy rövid lakossági fórum, így több észrevétel is bekerülhessen a szövegbe. Ezért széles körű véleményezésre bocsátják az anyagot, és csak ezután küldik az országgyűlés elé. A miniszterelnök bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. A Vörös-tengerből származó mérgező ezüsthátú gömbhal jelent meg a földközi tengerben, írja a hvg.hu. A faj terjedőben van Görögország vizein. Korábban Izrael és Ciprus partjait már benépesítette. A szakemberek attól tartanak, hogy a folyamat az olasz partok vizét is sokkal kockázatosabbá tenné. A problémára a halászok figyeltek fel, akik egyre több olyan elpusztult tengeri élőlényt találnak, amelyeket a ragadozó pusztított el. Bár emberre nem jelent halálos fenyegetést, a harapás a súlyos következményekkel járhat, így a nyaralók biztonságát is veszélyeztetheti a jelenléte. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, azon gondolkodik, hogy át kellene nevezni a bevándorlási és vámhivatalt, azaz az ICE-t NICE-ra, mert ezzel összezavarná a tudósítókat és újságírókat, írja a Telex. Mivel az ICE angolul jeget jelent, a NICE pedig azt, hogy kedves, Donald Trump úgy érvelt, amikor a sajtómunkásoknak azt kellene mondaniuk, hogy a NICE ügynökei kiutasítottak egy erőszakos drogkereskedőt, egyszerűen nem tudnának mit kezdeni a helyzettel. Nem volt könnyű egy híres családban felnőni. Erről beszélt Britney Spears unokahúga nemrég egy interjúban. A 18 éves Medi azt mondta, sokszor összezavarodott a sztárvilág miatt, és egy időben azt hitte, minden énekes a rokonságukhoz tartozik. Bevallotta, azt gondolta, hogy minden híresség a nagynénje, így Gaga néninek és Riri néninek hívta őket. A fiatal lány felidézett egy konkrét emléket is, amikor Britney mellett elhaladva elszomorodott, mert a popstár nem állt meg beszélgetni vele.
4: Időjárás.
9: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
5: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrád úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál. A hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Frissítő elektronikus hangzás és nyárias hangulat következik a Megafonban, ez a kirakat. Rédei Reni a mikrofonnál, indul egy újabb óra. A svéd producer Oliver Nelson a modern house és dance pop egyik ismert alakja, aki remixeivel és saját dalaival is számos rajongót szerzett világszerte. A Found Your Love című felvételben Air is közreműködik, az eredmény pedig egy könnyed pozitív energiákat sugárzó dal, amely a szerelem megtalálásának örömét és felszabadít érzését idézi meg. Jöjjön tehát most Oliver Nelson és Air közös felvétele a Find Your Love itt a Megafonban.

megyünk tovább a kirakatban, és ma egy különleges hangulatú, időn átívelő történetet hoztam. Ez nem más, mint a Vénusz titka. A szerző Sonja Leonard Dormua egy izgalmas történelmi és modern szálakat összefonó regényt alkotott, amelyben a művészet, a szerelem és a titkok egyszerre kapnak főszerepet. A történet a reneszánsz kori Firenzében indul, ahol Sandro Botticelli, a haldokló festőzseni, egy utolsó kívánságot próbál teljesíteni, eljuttatni egy festményt és egy levelet múzsája Simonetta Vespucci fiának. A mű azonban eltűnik, és ezzel egy több évszázados rejtély veszi kezdetét. A cselekmény több mint 500 évvel később folytatódik, amikor egy fiatal restaurátor, Carla, egy firenzei kiállításon dolgozva, olyan felfedezésekre bukkan, amelyek nem csak a művészet történetet, hanem a saját életét is gyökeresen megváltoztatják. A regényben múlt és jelen találkozik, miközben szenvedély, árulás és titkok szövik át a történetet. Ezt a könyvet elsősorban azoknak ajánlom, akik szeretik a történelmi regényeket, a művészet világát és az érzelmekkel átszőtt rejtélyes történeteket is. Hogyha szeretik az olyan történeteket, amelyek egyszerre szólnak szerelemről és titkokról, és közben egy kicsit el is repítik önöket egy másik korba, akkor a Vénusz titka kiváló választás lehet.

Minden idők legnagyobb slágerei, ez a Megafon, benne kirakat. Mozi ajánlóval folytatjuk. Balassa gyarmaton, a Madács moziban ma megnézhetik a gyerekekkel a Toy Story 5. részét 3-tól és 4 héttől 3D-ben, fél 5-től 2D-ben. Horrorra akadva 2-től és 8-tól. 2-kor vetítik a Mohács Világok Harca című dokumentumfilmet, valamint a Marsupilámit is. Backrooms hátsó szobák 3/4-től, Életem legjobb száma 4-től és 6-tól. Sacré-Cœur a Szent Szív csodálatos hatalma 4 órától nézhetik meg. Leleplezés napja 5:30-tól és 8-tól. Miket nem beszélek egy dráma 6 órától. Este pedig az Ádám almáit, valamint a nagyszerű zongora hangolót is megnézhetik 8 órától. Ezek a mai mozifilmek. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ezek jönnek most, utána pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban. Ne feledjék, kirakat minden hétköznap 10 és 4 között velem, Réde Irenivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
6: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel. Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia. A feleség 40-nél kezdődik. Mesztelen igazság, szép nyári nap. Az államtitkárasszony félrelép. A Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
8: Több strand nem nyit ki idén a Velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fejérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi napsugár strand, valamint a Panoráma part szakasz Pisztrángúti strandja. Emellett a Velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a Velencei túlvíz szintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. A héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv szerint ma vagy holnap a parlament elé került volna a szervezet létrehozásáról szóló jogszabálytervezet. Ugyanakkor nagyon sok észrevételt kaptak, a lakosság pedig joggal szeretné, hogy induljon egy rövid lakossági fórum, így több észrevétel is bekerülhessen a szövegbe. Ezért széles körül véleményezésre bocsátják az anyagot, és csak ezután küldik az országgyűlés elé. A miniszterelnök bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. Új házszabály lépett életbe a szlovák parlamentben. Maximum 37,5 órás lehet egy-egy programpont napi rendi vitája, a honatyákat pedig 15 perces felszólalás illeti meg, írja a felvidék.ma hírportál. Az egyes frakciók a tagjaik számának megfelelően kapnak időkeretet. Amelyiknek például 10 képviselője van, az összesen 150 percet, tehát 2,5 órát, az 50 fős képviselő csoport pedig 750 percet, azaz 12,5 órát beszélhet. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, azon gondolkodik, hogy át kellene nevezni a bevándorlási és vámhivatalt, azaz az ICE-t, Nice-ra, mert ezzel összezavarná a tudósítókat és újságírókat, írja a Telex. Mivel az ice angolul jeget jelent, a nice pedig azt, hogy kedves, Donald Trump úgy érvelt, amikor a sajtómunkásoknak azt kellene mondaniuk, hogy a nice ügynökei kiutasítottak egy erőszakos drogkereskedőt, egyszerűen nem tudnának mit kezdeni a helyzettel.
5: Időjárás.
8: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
8: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál. A hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Emlékszem, Sopronban Apu vedd meg és Rakpart. Szerintem már ki is találták, hogy mivel indítom az újabb órát a Megafonban. Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat. Igazi nyári hangulat következik a hazai popzene egyik legismertebb duójától. A Well Hello Fluor Tomi és Diasz párosával évek óta a fesztiválok és a rádiók kedvence, dalaik pedig rendszeresen a nyár legnagyobb slágerei közé kerülnek. A Hyper Summer egy lendületes, életigenlő szerzemény, amely a forró nyári napokat, a felhőtlen bulikat és a szabadság érzését idézi meg. Érkezik már is a Well Hello itt a Megafonban.

meg a slágerek között életmódrobot a kirakatban vajon mitől és miért lassul le az anyagcsere? A reggeli a nap legfontosabb étkezése, soha ne hagyjuk ki, hiszen a rendszeres reggeli segít beindítani az anyagcserénket. A nem átgondolt diéták és az önmagunk éheztetése lassítják az anyagcserét, hiszen így csökken a kalóriák felhasználásának a sebessége, és a szervezet extra kalóriákat kezd el tartalékolni. Ennek következtében pedig a hason és a csípőn zsírlerakódások jelennek meg. A fogyókúra, az éhezés és a böjtölés arra ösztönzi a szervezetet, hogy lassítsa az anyagcserét az energiatakarékosság érdekében. Az ülő munka miatt sokan nem, vagy csak nagyon keveset mozognak. Pedig a mozgás hiány is kulcs szerepet tölt be az anyagcsere lassulásában. Akármilyen elfoglaltak is vagyunk, nagyon lényeges, hogy minden nap mozogjunk legalább 30 percet. Illetve ha nem alszunk eleget éjszaka, nem csak fáradtak leszünk másnap, de mintegy 8%-kal lassul a nyugalmi anyagcserénk. Emellett fokozódik a súlygyarapodás kockázata is, illetve a kognitív feldolgozásra is káros hatást gyakorol a kevés alvás. Hamarosan folytatjuk az életmód rovatot, előtte zene, tartsanak velem a továbbiakban is!

vajon mitől és miért lassul le az anyagcsere? Ez a mai témánk az Életmód rovatban, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. A magas cukortartalmú ételek és italok rendszeres fogyasztása csökkenti az anyagcserénket. A magas fruktóztartalmú ételek és italok is negatívan hatnak az anyagcserére. Éjszaka a testünk dehidratált állapotba kerül, a szervezet anyagcseréje lelassul, hiszen alszunk, illetve ilyenkor a szervezet kijavítja a napközbeni hibákat és a sejtkárosodásokat. Ha reggel nem vízzel, hanem kávéval vagy teával indítjuk a napot, akkor tovább dehidratálódik a testünk. Az anyagcsere fokozása érdekében minden reggelt egy pohár vízzel indítsunk. Ha közvetlenül lefekvés előtt étkezünk, akkor a testünknek nincs elegendő ideje az elfogyasztott étel megemésztésére. Amikor alszunk, az anyagcserénk lelassul, ez pedig hasi zsír felhalmozódásához vezethet. Végül pedig a jó anyagcsere kevesebb betegséget eredményez a jobb immunműködésnek köszönhetően. Ez nem csak magas energiaszintet, hanem optimálisan működő testet is jelent, ami viszont abban segít, hogy energikusak és egészségesek maradjunk. Ez volt a napi életmód rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: Hírakat, a műsor, amiben minden benne van, hamarosan folytatjuk tovább a jó slágerekkel, de előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Megijesztél?
5: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
7: Egy 2 éves angliai gyermek halált követően az ottani egészségügyi rendszerben önvizsgálatot tartottak, feltárták a hibákat és megerősítették az intézményi struktúrát. Ezzel szemben Magyarországon nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alásöprés és az egyének hibáztatása. Erről írt az egészségügyi miniszter arra reagálva, hogy pár napja lázgörcsöt kapott és meghalt egy 2 éves kisfiú a tatabányai kórházban. A kisgyermek szülei azt mondták, hogy egy nappal korábban is bevitték fiúkat az ügyeletre, de hazaküldték őket. Hegedűs Zsolt az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, amely már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a mulasztások eltitkolásának gyakorlatát. Hozzátette, olyan egészségügyet akarnak építeni, ahol az elhallgatás helyett a problémák feltárása, az intézményi önvédelem helyett a betegek iránti őszinteség, a felelősséghárítása helyett pedig a tanulás kultúrája válik természetessé. Több strand nem nyit ki idén a velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fehérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi Napsugár strand, valamint a Panoráma part szakasz Pisztrángúti strandja. Emellett a velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a velencei túlvíz szintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. Az elmúlt hétvégétől 2-szer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig meg 3-szorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében a MÁV csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt. Közölte, a nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba annak érdekében, hogy minél többen választhassák a tömegközlekedést a nyaralások során is. A Tópart Express, a Katica Interregio, valamint a Dunakanyarból Fonyódra induló Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsonypadlós, klimatizált szerelvényekkel szállítja az utasokat, de Kelet-Magyarországról is közvetlen járatok indulnak a tóhoz. Nem volt könnyű egy híres családban felnőni. Erről beszélt Britney Spears unoka húga nemrég egy interjúban. A 18 éves Medi azt mondta, sokszor összezavarodott a sztárvilág miatt, és egy időben azt hitte, minden énekes a rokonságukhoz tartozik. Bevallotta, azt gondolta, hogy minden híresség a nagynénje, így Gaga néninek és Riri néninek hívta őket. A fiatal lány felidézett egy konkrét emléket is, amikor Britney mellett elhaladva elszomorodott, mert a popstár nem állt meg beszélgetni vele.
1: Időjárás.
3: Időjárás.
7: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
5: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
7: Közlekedés. Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál. A hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, benne minden idők legnagyobb slágereivel. Hamarosan utazni is fogunk, jön a nagyvilág rovat, de előtte természetesen zenélünk. Tartsanak velem a továbbiakban is.

Nagy világ rovattal folytatjuk tovább a megaslágerek között a kirakatot. Ma Olaszország egyik legvarázslatosabb tájára, a Komoly tó partjára kalauzolok el mindenkit. Itt egy festői félsziget csúcsán áll a Villa del Balbianello, amely a 18. század végén épült egy ferences kolostor romjaira. A villát eredetileg Angelo Maria Durini bíboros álmodta meg, aki egyszerre vágyott visszavonultságra és reprezentatív térre. Az épület később több tulajdonos kezébe került, de a legmeghatározóbb alak Guido Monzino volt, aki az első olaszként jutott fel a Mount Everestre. Ő alakította ki a villa belső tereit egyfajta privát múzeummá, expedícióiról származó tárgyakat, térképeket és műkincseket gyűjtött össze itt. A villa kertje pedig szinte szoborszerű, gondosan formára nyírt fák, boltíves lugasok és teraszok vezetnek le a tóhoz. A kilátás minden irányban lenyűgöző, ezért nem is olyan meglepő, hogy a helyszín filmesek kedvence lett, többek között a Star Wars a klónok támadása romantikus jelenetei is itt készültek, illetve a James Bond film is itt készült, ami nem más, mint a Casino Royale. Érdemes megnézni a filmeket is, illetve ezt a helyet különösen azoknak ajánlom, akik szeretik a nyugodt sétákat, a virágzó kerteket és a művészetet. Hamarosan folytatjuk tovább egy másik csodával, de előtte zenélünk.

Tartó partján járunk egy másik lenyűgöző helyszínen, ez a kirakat. A Villa Carlotta története a 17. század végére nyúlik vissza, amikor egy milánói nemesi család építette. A villa később nevét Carlotta hercegnőről kapta, aki nászajándékként kapta az épületet a 19. században. Az épület belső tereiben ma is gazdag művészeti gyűjtemény található, olyan neves alkotók művei díszítik a termeket, mint például Antonio Canova. Ami azonban igazán különlegessé teszi, az a több mint 70 ezer négyzetméteres botanikus kert. Itt egzotikus növények, bambuszligetek, citrusfák és évszakonként változó virágmezők várnak mindenkit. Tavasszal különösen látványos az azáleák, illetve a rododendronok virágzása. A Villa Carlotta ideális választás, ha nem csak nézni, hanem átélni szeretnénk a hely szellemét, sétálni a kertekben, elidőzni egy teraszon, és hagyni, hogy a táj és a művészet együtt hasson ránk. Érdemes megnézni ezt a gyönyörű helyszínt is, hogyha a Komoly-tónál járnak.

0: További kellemes délutánt kívánok önöknek. Ez volt a mai Kirakat, a műsor, amiben minden benne volt, és holnap is minden benne lesz. Holnap délelőtt 10 órától ismét várom önöket, addig is csupa szépet és jót kívánok önöknek, vigyázzanak magukra. Réde Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.

0: Lord. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
4: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: 16 óra van.
7: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
11: A Salgó-Tarjáni önkormányzat az ilyenkor megszokott tűzvédelmi kivizsgálás mellett rendőrségi feljelentést tesz a szombathajnali Erzsébet téri Varzonházban keletkezett tűz miatt, közölte videójában a város polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, mivel egyszerre két helyen, a szemétledobóban és a 9. emeleti tárulóban csaptak fel a lángok, nem csak a gondatlanság esete állhat fent, hanem más okok is közrejátszhattak. Részletezte, még a szemétledobóban keletkezett tüzet a portásnak sikerült eloltania. A 9. emeleten már komolyabb tűz pusztított, ami a katasztrófavédelem szakembereinek köszönhetően nem terjedt tovább a lakásokba, de erős füsttel járt. Két embert szállítottak füstmérgezés gyanújából kórházba, őket azonban már hazaengedték. A Bükki Nemzeti Park szakemberei a kiszáradóban lévő Hullókői patakon hoztak létre kisebb úgynevezett elgátolásokat vízmegtartás céljából, egy itt élő kétéltű faj fennmaradásáért. A park közleményében azt írta, a terület otthont ad az egyre veszélyeztetettebbé váló foltos szalamandra kisebb állományának. Az utóbbi évtizedekben a patakok vízhozama olyan mértékben lecsökkent, hogy a sikeres szaporodást már alig teszi lehetővé. Korábban a Várkút patak medrében alakítottak ki gátolással és lemélyítéssel olyan kis víztereket, amelyek elősegítették a kétéltűek helyi populációjának túlélését. Ennek folytatásaként most a Hullókői patakon helyben megtalálható, földön fekvő faágokból, kőből és sárból építettek kis gátokat, miközben a torlaszok előtt pocsolyányi területeken mélyítették le a medret. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A Veldalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Több strand nem nyit ki idén a Velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fejérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi Napsugár strand, valamint a Panoráma part szakasz Pisztrángúti strandja. Emellett a Velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a Velencei tó vízszintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. Kötelező, előzetes bejelentés nélküli drogteszteket vezetnek be a francia minisztériumokban a kormányzati alkalmazottak és magasrangú tisztviselők körében, írja az MTI. A döntést a miniszterelnök rendelte el, és már is komoly politikai vitát váltott ki Franciaországban. A kabinet azzal indokolja az intézkedést, hogy az állam nem léphet fel hitelesen a kábítószerkereskedelem ellen, ha saját intézményeiben nem érvényesíti ugyanezeket a szabályokat. Ennek jegyében 3 hete már tartottak egy váratlan ellenőrzést a kormányfői hivatalban is.
10: Melegben hideg, hidegben meleg.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
10: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
10: Időjárás.
11: Ma is marad a kánikula, ugyanakkor a nap második felétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Vác és Balassagyarmat térségében 31-32 Celsius fokig melegszik a levegő.
13: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
10: Közlekedés.
11: Közlekedés. Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál. A hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
10: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
14: mega jó hangulatban.
15: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Balassagyarmaton a 16-os Honvéd kiállítóhely, az első kerékpár múzeum, a Pannonia motorkerékpár múzeum, a Civitas Fortissima múzeum és a Jánosi képtár mellett a Palúc múzeumba is várták az érdeklődőket a hétvégén az Országos Múzeumok Éjszakája keretében. A délután kezdődő programok között koncert, mesejáték, élményfestés és rendhagyó tárlatvezetés is szórakoztatta a családokat. Az éjszakában nyúló eseményen egy új tárlatot is bemutattak. Nógrádi Paletta címmel dr. Csordás Pál magángyűjteményének egy részét bocsátották a nyilvánosság elé. A tulajdonos a kiállítás megnyitóján arról beszélt, a több ezer darabból álló kollekciója semmit nem érne, ha nem tudná azt megosztani a művészet kedvelőkkel. Éppen ezért hozta el most 26 művész 62 munkáját, amelyeket nyár végéig lehet megtekinteni. Betiltaná a nemzeti dohányboltokban az alkoholárusítást Ferjancsics László. Vác önkormányzati képviselője közösségi oldalán helyi példával indokolja felvetését, miszerint az összes váci trafik környékén gyakori jelenség a részegek ordiválása. Közölte, a vendéglátóhelyeken kötelező a mosdó, ami a dohányboltokban nincs meg, emiatt az épület mellett az ittas lebzselők a közterületeken könnyítenek magukon. Megjegyezte azt is, hogy ezeken a pontokon nincs elég szemetes, vagy nem is használják azokat, ezért az üres italos dobozokat, üvegeket és cigarettacsikkeket egyszerűen szétdobálják a fogyasztók. A múlt hétvégétől már újra menetrend szerint járnak a vonatok a 75-ös számú vasútvonalon, ugyanis befejeződött a Magyar Kút Verőce megállóhely peronjának magasítása, olvasható a település internetes oldalán. A korszerű, komfortos emelvényről, amely korláttal ellátott lépcsőn és akadálymentes útvonalon is megközelíthető, most már könnyedén feljuthatnak az utasok a szerelvények utastereibe. Közölték, a beruházással kapcsolatos döntéshez nagy mértékben hozzájárult Verőce község önkormányzatának korábbi jelzése. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Egy 2 éves angliai gyermek halált követően az ottani egészségügyi rendszerben önvizsgálatot tartottak, feltárták a hibákat és megerősítették az intézményi struktúrát. Ezzel szemben Magyarországon nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alásöprés és az egyének hibáztatása. Erről írt az egészségügyi miniszter arra reagálva, hogy pár napja lázgörcsöt kapott és meghalt egy 2 éves kisfiú a tatabányai kórházban. A kisgyermek szülei azt mondták, hogy egy nappal korábban is bevitték fiúkat az ügyeletre, de hazaküldték őket. Hegedűs Zsolt az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, amely már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a mulasztások eltitkolásának gyakorlatát. Hozzátette, olyan egészségügyet akarnak építeni, ahol az elhallgatás helyett a problémák feltárása, az intézményi önvédelem helyett a betegek iránti őszinteség, a felelősséghárítása helyett pedig a tanulás kultúrája válik természetessé.
2: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál. A hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
1: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
0: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 17 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
5: Balassagyarmaton a 16-os Honvéd kiállítóhely, az első kerékpár múzeum, a Pannonia motorkerékpár múzeum, a Civitas Fortissima múzeum és a Jánosi képtár mellett a Palúc múzeumba is várták az érdeklődőket a hétvégén az Országos Múzeumok Éjszakája keretében. A délután kezdődő programok között koncert, mesejáték, élményfestés és rendhagyó tárlatvezetés is szórakoztatta a családokat. Az éjszakában nyúló eseményen egy új tárlatot is bemutattak. Nógrádi Paletta címmel dr. Csordás Pál magángyűjteményének egy részét bocsátották a nyilvánosság elé. A tulajdonos a kiállítás megnyitóján arról beszélt, a több ezer darabból álló kollekciója semmit nem érne, ha nem tudná azt megosztani a művészet kedvelőkkel. Éppen ezért hozta el most 26 művész 62 munkáját, amelyeket nyár végéig lehet megtekinteni. Betiltaná a nemzeti dohányboltokban az alkoholárusítást Ferjancsics László. Vác önkormányzati képviselője közösségi oldalán helyi példával indokolja felvetését, miszerint az összes váci trafik környékén gyakori jelenség a részegek ordibálása. Közölte, a vendéglátóhelyeken kötelező a mosdó, ami a dohányboltokban nincs meg, emiatt az épület mellett az ittas lebzselők a közterületeken könnyítenek magukon. Megjegyezte azt is, hogy ezeken a pontokon nincs elég szemetes, vagy nem is használják azokat, ezért az üres italos dobozokat, üvegeket és cigarettacsikkeket egyszerűen szétdobálják a fogyasztók. A múlt hétvégétől már újra menetrend szerint járnak a vonatok a 75-ös számú vasútvonalon, ugyanis befejeződött a Magyar Kút Verőce megállóhely peronjának magasítása, olvasható a település internetes oldalán. A korszerű, komfortos emelvényről, amely korláttal ellátott lépcsőn és akadálymentes útvonalon is megközelíthető, most már könnyedén feljuthatnak az utasok a szerelvények utastereibe. Közölték, a beruházással kapcsolatos döntéshez nagy mértékben hozzájárult Verőce község önkormányzatának korábbi jelzése. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Egy 2 éves angliai gyermek halált követően az ottani egészségügyi rendszerben önvizsgálatot tartottak, feltárták a hibákat és megerősítették az intézményi struktúrát. Ezzel szemben Magyarországon nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alásöprés és az egyének hibáztatása. Erről írt az egészségügyi miniszter arra reagálva, hogy pár napja lázgörcsöt kapott és meghalt egy 2 éves kisfiú a tatabányai kórházban. A kisgyermek szülei azt mondták, hogy egy nappal korábban is bevitték fiúkat az ügyeletre, de hazaküldték őket. Hegedűs Zsolt az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, amely már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a mulasztások eltitkolásának gyakorlatát. Hozzátette, olyan egészségügyet akarnak építeni, ahol az elhallgatás helyett a problémák feltárása, az intézményi önvédelem helyett a betegek iránti őszinteség, a felelősséghárítása helyett pedig a tanulás kultúrája válik természetessé.
1: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Fáy úton, Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál. A hőségre való tekintettel vezessenek még figyelmesebben, vigyázzanak egymásra.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.
1: Nagyot szól.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Reklám.
1: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
1: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. június 22-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Balassagyarmaton a 16-os Honvéd kiállítóhely, az első kerékpár múzeum, a Pannonia motorkerékpár múzeum, a Civitas Fortissima múzeum és a Jánosi képtár mellett a Palúc múzeumba is várták az érdeklődőket a hétvégén az Országos Múzeumok Éjszakája keretében. A délután kezdődő programok között koncert, mesejáték, élményfestés és rendhagyó tárlatvezetés is szórakoztatta a családokat. Az éjszakában nyúló eseményen egy új tárlatot is bemutattak. Nógrádi Paletta címmel dr. Csordás Pál magángyűjteményének egy részét bocsátották a nyilvánosság elé. A tulajdonos a kiállítás megnyitóján arról beszélt, a több ezer darabból álló kollekciója semmit nem érne, ha nem tudná azt megosztani a művészet kedvelőkkel. Éppen ezért hozta el most 26 művész 62 munkáját, amelyeket nyár végéig lehet megtekinteni. Dr. Csordás Pál magángyűjtőt hallják.
10: Tudni kell, hogy ma élő festőművészek, illetőleg a közelmúltban elhunyt festőművészeket foglalja magába. Nekem a gyűjteményem az elég széles skálán mozog. Hát két dolgot lehetne tulajdonképpen kiemelni. Az egyik a festmények. Na most festmények tekintetében hát nagyon széles skálán mozog tulajdonképpen a gyűjteményem. Beszélgettünk róla, hogy körülbelül mennyi festményem lehet. Hát 2,5-3 ezer biztos van. Ennek körülbelül a fele az, ami be van keretezve. A többi az nincs bekeretezve, de lehet, hogy ennek a száma tulajdonképpen meghaladja azt a mennyiséget, amit az előbbiekben jeleztem.
9: A Salgótarjáni önkormányzat az ilyenkor megszokott tűzvédelmi kivizsgálás mellett rendőrségi feljelentést tesz a szombathajnali Erzsébet téri garzonházban keletkezett tűz miatt, közölte videójában a város polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, mivel egyszerre két helyen, a szemétledobóban és a 9. emeleti tárolóban csaptak fel a lángok, nem csak a gondatlanság esete állhat fent, hanem más okok is közrejátszhattak. Részletezte, még a szemétledobóban keletkezett tüzet a portásnak sikerült eloltania. A 9. emeleten már komolyabb tűz pusztított, ami a katasztrófavédelem szakembereinek köszönhetően nem terjedt tovább a lakásokba, de erős füsttel járt. Két embert szállítottak füstmérgezés gyanújával kórházba, őket azonban már hazaengedték. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
11: Többen arra érethettek, hogy a garzonházhoz tűzoltóautók érkeztek, ugyanis a 9. emeleten tűz ütött ki. Egészen pontosan két helyről indult meg a tűz, az egyik a szemétledobó volt, ám ezt a portásnak sikerült még időben eloltania, hiszen ez egy kisebb tűz volt. Viszont a 9. emeleti tárolóban egy egész erős tűz keletkezett, talán csak a szerencsének, vagy legfőképpen a nagyon gyorsan érkező tűzoltóknak köszönhetően nem terjedt tovább a lakószintekre, viszont erős fűz lomolygott a folyosón, és a folyosón több dolog is megégett. Ennek kapcsán 2 személyt szállított a kórházba, tűzmérgezés gyanújával, mindkét személlyel tudtam beszélni, és a jó hír, hogy már hazaengedték őket, további kórházi kezelésre már nem szorulnak. Nagyon sajnáljuk az esetet, és természetesen nem csak tűzvédelmi kivizsgálást indítványoznánk, ami automatikusan egyébként a tűzeset része, hanem rendőrségi feljelentést is fogunk tenni, ugyanis így, hogy egyszerre 2 helyen indult meg a tűz, itt már nem biztos, hogy csak gondatlanságról tudunk beszélni. Én úgy gondolom, fölmerülhet a gyanúja valami másnak is.
9: Betiltaná a nemzeti dohányboltokban az alkoholárusítást Ferjancsics László. Vác önkormányzati képviselője közösségi oldalán helyi példával indokolja felvetését, miszerint az összes váci trafik környékén gyakori jelenség a részegek ordibálása. Közölte, a vendéglátóhelyeken kötelező a mosdó, ami a dohányboltokban nincs meg, emiatt az épület mellett az ittas lebzselők a közterületeken könnyítenek magukon. Megjegyezte azt is, hogy ezeken a pontokon nincs elég szemetes, vagy nem is használják azokat, ezért az üres italos dobozokat, üvegeket és cigarettacsikkeket egyszerűen szétdobálják a fogyasztók. A múlt hétvégétől már újra menetrend szerint járnak a vonatok a 75-ös számú vasútvonalon, ugyanis befejeződött a Magyar Kút Verőce megállóhely peronjának magasítása, olvasható a település internetes oldalán. A korszerű, komfortos emelvényről, amely korláttal ellátott lépcsőn és akadálymentes útvonalon is megközelíthető, most már könnyedén feljuthatnak az utasok a szerelvények utastereibe. Közölték, a beruházással kapcsolatos döntéshez nagy mértékben hozzájárult Verőce község önkormányzatának korábbi jelzése. A Bükki Nemzeti Park szakemberei a kiszáradóban lévő Hullókői patakon hoztak létre kisebb úgynevezett elgátolásokat vízmegtartás céljából, egy itt élő kétéltű faj fennmaradásáért. A park közleményében azt írta, a terület otthont ad az egyre veszélyeztetettebbé váló foltos szalamandra kisebb állományának. Az utóbbi évtizedekben a patakok vízhozama olyan mértékben lecsökkent, hogy a sikeres szaporodást már alig teszi lehetővé. Korábban a Várkút patak medrében alakítottak ki elgátolással és lemélyítéssel olyan kis víztereket, amelyek elősegítették a kétéltűek helyi populációjának túlélését. Ennek folytatásaként most a Hullókői patakon helyben megtalálható földönfekvő faágokból, kőből és sárból építettek kis gátokat, miközben a torlaszok előtt pocsolyányi területeken mélyítették le a medret. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Bronzérmet szerzett Varga Csaba a németországi Amorbachban megrendezett művészi teremkerékpáros Európa-bajnokságon. A Romhányi Sportegyesület színeiben induló versenyző annak ellenére lett dobogós, hogy februárban megsérült és megműtötték, így csak májusban kezdhette el a felkészülést a kontinens viadalra.
2: Közlekedés.
9: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén és Vácon a Kosdi úton is. Vezessenek körültekintően, figyeljenek a vadakra is.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.
14: Köszönöm.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Megéri hozzánk jönni.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: 19 óra van.
4: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
7: Betiltaná a nemzeti dohányboltokban az alkoholárusítást Ferjancsics László. Vác önkormányzati képviselője közösségi oldalán helyi példával indokolja felvetését, miszerint az összes váci trafik környékén gyakori jelenség a részegek ordibálása. Közölte, a vendéglátóhelyeken kötelező a mosdó, ami a dohányboltokban nincs meg, emiatt az épület mellett az ittas lebzselők a közterületeken könnyítenek magukon. Megjegyezte azt is, hogy ezeken a pontokon nincs elég szemetes, vagy nem is használják azokat, ezért az üres italos dobozokat, üvegeket és cigarettacsikkeket egyszerűen szétdobálják a fogyasztók. A múlt hétvégétől már újra menetrend szerint járnak a vonatok a 75-ös számú vasútvonalon, ugyanis befejeződött a Magyar Kút Verőce megállóhely peronjának magasítása, olvasható a település internetes oldalán. A korszerű, komfortos emelvényről, amely korláttal ellátott lépcsőn és akadálymentes útvonalon is megközelíthető, most már könnyedén feljuthatnak az utasok a szerelvények utastereibe. Közölték, a beruházással kapcsolatos döntéshez nagy mértékben hozzájárult Verőce község önkormányzatának jelzése. Bronzérmet szerzett Varga Csaba a németországi Amorbachban megrendezett művészi teremkerékpáros Európa-bajnokságon. A Romhányi Sportegyesület színeiben induló versenyző annak ellenére lett dobogós, hogy februárban megsérült és megműtötték, így csak májusban kezdhette el a felkészülést a kontinens viadalra. A héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv szerint ma vagy holnap a parlament elé került volna a szervezet létrehozásáról szóló jogszabálytervezet. Ugyanakkor nagyon sok észrevételt kaptak, a lakosság pedig joggal szeretné, hogy induljon egy rövid lakossági fórum, így több észrevétel is bekerülhessen a szövegbe. Ezért széles körül véleményezésre bocsátják az anyagot, és csak ezután küldik az országgyűlés elé. A miniszterelnök bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. A Vörös-tengerből származó mérgező ezüsthátú gömbhal jelent meg a földközi tengerben, írja a hvg.hu. A faj terjedőben van Görögország vizein. Korábban Izrael és Ciprus partjait már benépesítette. A szakemberek attól tartanak, hogy a folyamat az olasz partok vizét is sokkal kockázatosabbá tenné. A problémára a halászok figyeltek fel, akik egyre több olyan elpusztult tengeri élőlényt találnak, amelyeket a ragadozó pusztított el. Bár emberre nem jelent halálos fenyegetést, a harapás a súlyos következményekkel járhat, így a nyaralók biztonságát is veszélyeztetheti a jelenléte. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, azon gondolkodik, hogy át kellene nevezni a bevándorlási és vámhivatalt, azaz az ICE-t NICE-ra, mert ezzel összezavarná a tudósítókat és újságírókat, írja a Telex. Mivel az ICE angolul jeget jelent, a NICE pedig azt, hogy kedves, Donald Trump úgy érvelt, amikor a sajtómunkásoknak azt kellene mondaniuk, hogy a NICE ügynökei kiutasítottak egy erőszakos drogkereskedőt, egyszerűen nem tudnának mit kezdeni a helyzettel. Nem volt könnyű egy híres családban felnőni. Erről beszélt Britney Spears unokahúga nemrég egy interjúban. A 18 éves Maddie azt mondta, sokszor összezavarodott a sztárvilág miatt, és egy időben azt hitte, minden énekes a rokonságukhoz tartozik. Bevallotta, azt gondolta, hogy minden híresség a nagynénje, így Gaga néninek és Riri néninek hívta őket. A fiatal lány felidézett egy konkrét emléket is, amikor Britney mellett elhaladva elszomorodott, mert a popstár nem állt meg beszélgetni vele.
0: Közlekedés.
7: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök a kettes főúton, Nagyoroszi belterületén és Vácon a Kosdi úton is. Vezessenek körültekintően, figyeljenek a vadakra is.
4: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: Itt nincsenek lejárt lemezek.
1: A Megafon is megdöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
2: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A salgótarjáni önkormányzat az ilyenkor megszokott tűzvédelmi kivizsgálás mellett rendőrségi feljelentést tesz a szombathajnali Erzsébet téri Varzonházban keletkezett tűz miatt, közölte videójában a várospolgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, mivel egyszerre két helyen, a szemétledobóban és a 9. emeleti tárolóban csaptak fel a lángok, nem csak a gondatlanság esete állhat fent, hanem más okok is közrejátszhattak. Részletezte, még a szemétledobóban keletkezett tüzet a portásnak sikerült eloltania. A 9. emeleten már komolyabb tűz pusztított, ami a katasztrófavédelem szakembereinek köszönhetően nem terjedt tovább a lakásokba, de erős füsttel járt. Két embert szállítottak füstmérgezés gyanújából kórházba, őket azonban már hazaengedték. A Bükki Nemzeti Park szakemberei a kiszáradóban lévő Hullókői patakon hoztak létre kisebb úgynevezett elgátolásokat vízmegtartás céljából, egy itt élő kétéltű faj fennmaradásáért. A park közleményében azt írta, a terület otthont ad az egyre veszélyeztetettebbé váló foltos szalamandra kisebb állományának. Az utóbbi évtizedekben a patakok vízhozama olyan mértékben lecsökkent, hogy a sikeres szaporodást már alig teszi lehetővé. Korábban a Várkút patak medrében alakítottak ki gátolással és lemélyítéssel olyan kis víztereket, amelyek elősegítették a kétéltűek helyi populációjának túlélését. Ennek folytatásaként most a Hullókői patakon helyben megtalálható, földön fekvő faágokból, kőből és sárból építettek kis gátokat, miközben a torlaszok előtt pocsolyányi területeken mélyítették le a medret. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Több strand nem nyit ki idén a velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fehérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi Napsugár strand, valamint a Panoráma partszakasz Pisztrángúti strandja. Emellett a velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a velencei túlvíz szintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. Kötelező, előzetes bejelentés nélküli drogteszteket vezetnek be a francia minisztériumokban a kormányzati alkalmazottak és magas rangú tisztviselők körében, írja az MTI. A döntést a miniszterelnök rendelte el, és már is komoly politikai vitát váltott ki Franciaországban. A kabinet azzal indokolja az intézkedést, hogy az állam nem léphet fel hitelesen a kábítószer kereskedelem ellen, ha saját intézményeiben nem érvényesíti ugyanezeket a szabályokat. Ennek jegyében 3 hete már tartottak egy váratlan ellenőrzést a kormányfői hivatalban is.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén és Vácon a Kosdi úton is. Vezessenek körültekintően, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Több strand nem nyit ki idén a Velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fejérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi Napsugár strand, valamint a Panoráma Park szakasz Pisztrángúti strandja. Emellett a Velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a Velencei túlvíz szintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. A héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv szerint ma vagy holnap a parlament elé került volna a szervezet létrehozásáról szóló jogszabálytervezet. Ugyanakkor nagyon sok észrevételt kaptak, a lakosság pedig joggal szeretné, hogy induljon egy rövid lakossági fórum, így több észrevétel is bekerülhessen a szövegbe. Ezért széles körű véleményezésre bocsátják az anyagot, és csak ezután küldik az országgyűlés elé. A miniszterelnök bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. Új házszabály lépett életbe a szlovák parlamentben. Maximum 37,5 órás lehet egy-egy programpont napi rendi vitája, a honatyákat pedig 15 perces felszólalás illeti meg, írja a felvidék.ma hírportál. Az egyes frakciók a tagjaik számának megfelelően kapnak időkeretet. Amelyiknek például 10 képviselője van, az összesen 150 percet, tehát 2,5 órát, az 50 fős képviselő csoport pedig 750 percet, azaz 12,5 órát beszélhet. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, azon gondolkodik, hogy át kellene nevezni a bevándorlási és vámhivatalt, azaz az ICE-t NICE-ra, mert ezzel összezavarná a tudósítókat és újságírókat, írja a Telex. Mivel az ICE angolul jeget jelent, a NICE pedig azt, hogy kedves, Donald Trump úgy érvelt, amikor a sajtómunkásoknak azt kellene mondaniuk, hogy a NICE ügynökei kiutasítottak egy erőszakos drogkereskedőt, egyszerűen nem tudnának mit kezdeni a helyzettel.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök a kettes főúton Nagyoroszi belterületén és Vácon a Kosdi úton is. Vezessenek körültekintően, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 22-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Balassagyarmaton a 16-os Honvéd kiállítóhely, az első kerékpár múzeum, a Pannonia motorkerékpár múzeum, a Civitas Fortissima múzeum és a Jánosi képtár mellett a Palúc múzeumba is várták az érdeklődőket a hétvégén, az országos múzeumok éjszakája keretében. A délután kezdődő programok között koncert, mesejáték, élményfestés és rendhagyó tárlatvezetés is szórakoztatta a családokat. Az éjszakában nyúló eseményen egy új tárlatot is bemutattak. Nógrádi Paletta címmel dr. Csordás Pál magángyűjteményének egy részét bocsátották a nyilvánosság elé. A tulajdonos a kiállítás megnyitóján arról beszélt, a több ezer darabból álló kollekciója semmit nem érne, ha nem tudná azt megosztani a művészet kedvelőkkel. Éppen ezért hozta el most 26 művész 62 munkáját, amelyeket nyár végéig lehet megtekinteni. Dr. Csordás Pál magángyűjtőt hallják.
5: Tudni kell, hogy ma élő festőművészek, illetőleg a közelmúltban elhunyt festőművészeket foglalja magába. Nekem a gyűjteményem az elég széles skálán mozog. Hát két dolgot lehetne tulajdonképpen kiemelni. Az egyik a festmények. Na most festmények tekintetében hát nagyon széles skálán mozog tulajdonképpen a gyűjteményem. Beszélgettünk róla, hogy körülbelül mennyi festményem lehet. Hát 2,5-3 ezer biztos van. Ennek körülbelül a fele az, ami be van keretezve. A többi az nincs bekeretezve, de lehet, hogy ennek a száma tulajdonképpen meghaladja azt a mennyiséget, amit az előbbiekben jeleztem.
3: A Salgó-Tarjáni önkormányzat az ilyenkor megszokott tűzvédelmi kivizsgálás mellett rendőrségi feljelentést tesz a szombathajnali Erzsébet téri garzonházban keletkezett tűz miatt, közölte videójában a város polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, mivel egyszerre két helyen, a szemétledobóban és a 9. emeleti tárolóban csaptak fel a lángok, nem csak a gondatlanság esete állhat fent, hanem más okok is közrejátszhattak. Részletezte, még a szemétledobóban keletkezett tüzet a portásnak sikerült eloltania. A 9. emeleten már komolyabb tűz pusztított, ami a katasztrófavédelem szakembereinek köszönhetően nem terjedt tovább a lakásokba, de erős füsttel járt. Két embert szállítottak füstmérgezés gyanújával kórházba, őket azonban már hazaengedték. Krejcsi Bálintot, Salgó-Tarján polgármesterét hallják.
6: Többen arra érethettek, hogy a garzonházhoz tűzoltóautók érkeztek, ugyanis a 9. emeleten tűz ütött ki. Egészen pontosan két helyről indult meg a tűz, az egyik a szemétledobó volt, ám ezt a portásnak sikerült még időben eloltania, hiszen ez egy kisebb tűz volt. Viszont a 9. emeleti tárolóban egy egész erős tűz keletkezett, talán csak a szerencsének, vagy legfőképpen a nagyon gyorsan érkező tűzoltóknak köszönhetően nem terjed tovább a lakószintekre, viszont erős füst lomolygott a folyosón, és a folyosón több dolog is megégett. Ennek kapcsán kettő személyt szállított a kórházba, füstmérgezés gyanújával, mindkét személlyel tudtam beszélni, és a jó hír, hogy már hazaengedték őket, további kórházi kezelésre már nem szorulnak. Nagyon sajnáljuk az esetet, és természetesen nem csak tűzvédelmi kivizsgálást indítványoznánk, ami automatikusan egyébként a tűzesek része, hanem rendőrségi feljelentést is fogunk tenni, ugyanis így, hogy egyszerre két helyen indult meg a tűz, itt már nem biztos, hogy csak gondatlanságról tudunk beszélni, én úgy gondolom felmerülhet a gyanúja valami másnak is.
3: Betiltaná a nemzeti dohányboltokban az alkoholárusítást Ferjancsics László. Vác önkormányzati képviselője közösségi oldalán helyi példával indokolja felvetését, miszerint az összes váci trafik környékén gyakori jelenség a részegek ordibálása. Közölte, a vendéglátóhelyeken kötelező a mosdó, ami a dohányboltokban nincs meg, emiatt az épület mellett az ittas lebzselők a közterületeken könnyítenek magukon. Megjegyezte azt is, hogy ezeken a pontokon nincs elég szemetes, vagy nem is használják azokat, ezért az üres italos dobozokat, üvegeket és cigarettacsikkeket egyszerűen szétdobálják a fogyasztók. A múlt hétvégétől már újra menetrend szerint járnak a vonatok a 75-ös számú vasútvonalon, ugyanis befejeződött a Magyar Kút Verőce megállóhely peronjának magasítása, olvasható a település internetes oldalán. A korszerű, komfortos emelvényről, amely korláttal ellátott lépcsőn és akadálymentes útvonalon is megközelíthető, most már könnyedén feljuthatnak az utasok a szerelvények utastereibe. Közölték, a beruházással kapcsolatos döntéshez nagy mértékben hozzájárult Verőce község önkormányzatának korábbi jelzése. A Bükki Nemzeti Park szakemberei a kiszáradóban lévő Hullókői patakon hoztak létre kisebb úgynevezett elgátolásokat vízmegtartás céljából, egy itt élő kétéltű faj fennmaradásáért. A park közleményében azt írta, a terület otthont ad az egyre veszélyeztetettebbé váló foltos szalamandra kisebb állományának. Az utóbbi évtizedekben a patakok vízhozama olyan mértékben lecsökkent, hogy a sikeres szaporodást már alig teszi lehetővé. Korábban a Várkút patak medrében alakítottak ki elgátolással és lemélyítéssel olyan kis víztereket, amelyek elősegítették a kétéltűek helyi populációjának túlélését. Ennek folytatásaként most a Hullókői patakon helyben megtalálható földön fekvő faágokból, kőből és sárból építettek kis gátokat, miközben a torlaszok előtt pocsolyányi területeken mélyítették le a medret. A Gödi akkumulátorgyár elnyerte a lerakásmentes hulladékgazdálkodás platina minősítését. A vállalat közleménye szerint egy globális független biztonságtudományi tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az érintett létesítmény a keletkező hulladékának elenyésző részét, vagy egyáltalán semmit küldi a lerakóba. Hozzátették, a platina fokozat 100%-os lerakó elterelési arányt jelöl, míg az arany 95-99, az ezüst pedig 90-94%-ot. Hangsúlyozták, a legmagasabb elismerés elérése egyértelmű bizonyítéka a gyár környezeti elkötelezettségének és a helyi közösség iránti felelősségvállalásának. Bronzérmet szerzett Varga Csaba a németországi Amorbachban megrendezett művészi teremkerékpáros Európa bajnokságon. A Romhányi Sportegyesület színeiben induló versenyző annak ellenére lett dobogós, hogy februárban megsérült és megműtötték, így csak májusban kezdhette el a felkészülést a kontinens viadalra.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök a 2-es főúton, Nagyoroszi belterületén és Vácon a Kosdi úton is. Vezessenek körültekintően, figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.
1: Ez egy régi, de puccos körgangos ház volt a belvárosban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Egy 2 éves angliai gyermek halált követően az ottani egészségügyi rendszerben önvizsgálatot tartottak, feltárták a hibákat és megerősítették az intézményi struktúrát. Ezzel szemben Magyarországon nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alásöprés és az egyének hibáztatása. Erről írt az egészségügyi miniszter arra reagálva, hogy pár napja lázgörcsöt kapott és meghalt egy 2 éves kisfiú a tatabányai kórházban. A kisgyermek szülei azt mondták, hogy egy nappal korábban is bevitték fiúkat az ügyeletre, de hazaküldték őket. Hegedűs Zsolt az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, amely már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a mulasztások eltitkolásának gyakorlatát. Hozzátette, olyan egészségügyet akarnak építeni, ahol az elhallgatás helyett a problémák feltárása, az intézményi önvédelem helyett a betegek iránti őszinteség, a felelősséghárítása helyett pedig a tanulás kultúrája válik természetessé. Több strand nem nyit ki idén a velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fehérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi Napsugár strand, valamint a Panoráma part szakasz Pisztrángúti strandja. Emellett a velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a velencei tó vízszintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. Az elmúlt hétvégétől 2-szer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig meg-háromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében a MÁV csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt. Közölte, a nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba annak érdekében, hogy minél többen választhassák a tömegközlekedést a nyaralások során is. A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra induló Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsonypadlós, klimatizált szerelvényekkel szállítja az utasokat, de Kelet-Magyarországról is közvetlen járatok indulnak a tóhoz. Nem volt könnyű egy híres családban felnőni. Erről beszélt Britney Spears unokahúga nemrég egy interjúban. A 18 éves Medi azt mondta, sokszor összezavarodott a sztárvilág miatt, és egy időben azt hitte, minden énekes a rokonságukhoz tartozik. Bevallotta, azt gondolta, hogy minden híresség a nagynénje, így Gaga néninek és Riri néninek hívta őket. A fiatal lány felidézett egy konkrét emléket is, amikor Britney mellett elhaladva elszomorodott, mert a popstár nem állt meg beszélgetni vele.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén és Vácon a Kosdi úton is. Vezessenek körültekintően, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 23-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: Tüntetést szervez a Független Benzinkutak Szövetsége péntekre, amiért a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fizeti ki a pályázaton elnyert támogatásaikat. Közleményük szerint több ezer családi vállalkozás jövője került veszélybe a döntéssel, veszteséges működésre kényszerítve őket. Azt írták, a szabad vállalkozáshoz való jog és az alkotmányos jog semmibe vétele történik Magyarországon. Kiemelték, a Tisza kormány azt is elhatározta, hogy minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethető legyen a hatósági árazás, ami nem csak mérhetetlenül káros gazdasági intézkedés, hanem az alapvető jogbiztonsággal való szembehelyezkedés is. A szövetség szó szerint azt hozta a nyilvánosságra, ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0. Nem erre adtunk felhatalmazást. Pénteken tüntetőleg egynapos figyelmeztető útbezárások lesznek országszerte. A budapesti Szőlő utcai Javító Intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelői intézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókolóztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. A kormány megszünteti a vállalkozások likviditási célú hiteleinél az eddigi fix évi 3%-os kedvezményes kamatot, és helyette piaci alapú változó kamatozást vezet be, olvasható a Kavosz közleményében. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntése alapján a módosítás a Széchenyi Kártyaprogram 3 népszerű termékét érinti. A folyószámla hitel Max Plus, a turisztikai kártya Max Plus és a likviditási hitel Max Plus konstrukciókat. A július 15-e után megkötött új szerződéseknél a nettó kamat mértéke már a 3 havi bubor szintjéhez igazodik majd. Liam Payne halála után hivatalosan is megerősítették, hogy egyetlen gyermeke örökli az énekes 21,9 millió fontos vagyonát. A One Direction egykori tagja 2024-ben Argentínában hunyt el, egy hotelszobából történt tragikus baleset következtében, és a friss hagyatéki dokumentumok szerint nem hagyott végrendeletet. Ennek ellenére az Egyesült Királyság öröklési szabályai alapján a teljes vagyon egyértelműen a fiára száll.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Tüntetést szervez a Független Benzinkutak Szövetsége péntekre, amiért a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fizeti ki a pályázaton elnyert támogatásaikat. Közleményük szerint több ezer családi vállalkozás jövője került veszélybe a döntéssel, veszteséges működésre kényszerítve őket. Azt írták, a szabad vállalkozáshoz való jog és az alkotmányos jog semmibe vétele történik Magyarországon. Kiemelték, a Tisza kormány azt is elhatározta, hogy minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethető legyen a hatósági árazás, ami nem csak mérhetetlenül káros gazdasági intézkedés, hanem az alapvető jogbiztonsággal való szembehelyezkedés is. A szövetség szó szerint azt hozta nyilvánosságra, ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0. Nem erre adtunk felhatalmazást. Pénteken tüntetőleg egynapos figyelmeztető kútbezárások lesznek országszerte. A budapesti Szőlő utcai Javító Intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelői intézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókoloztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. A kormány megszünteti a vállalkozások likviditási célú hiteleinél az eddigi fix évi 3%-os kedvezményes kamatot, és helyette piaci alapú változó kamatozást vezet be, olvasható a Kavosz közleményében. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntése alapján a módosítás a Széchenyi Kártyaprogram 3 népszerű termékét érinti. A folyószámla hitel Max Plus, a turisztikai kártya Max Plus és a likviditási hitel Max Plus konstrukciókat. A július 15-e után megkötött új szerződéseknél a nettó kamat mértéke már a 3 havi bubor szintjéhez igazodik majd. Liam Payne halála után hivatalosan is megerősítették, hogy egyetlen gyermeke örökli az énekes 21,9 millió fontos vagyonát. A One Direction egykori tagja 2024-ben Argentínában hunyt el, egy hotelszobából történt tragikus baleset következtében, és a friss hagyatéki dokumentumok szerint nem hagyott végrendeletet. Ennek ellenére az Egyesült Királyság öröklési szabályai alapján a teljes vagyon egyértelműen a fiára száll.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Tüntetés szervez a Független Benzinkutak Szövetsége péntekre, amiért a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fizeti ki a pályázaton elnyert támogatásaikat. Közleményük szerint több ezer családi vállalkozás jövője került veszélybe a döntéssel, veszteséges működésre kényszerítve őket. Azt írták, a szabad vállalkozáshoz való jog és az alkotmányos jog semmibe vétele történik Magyarországon. Kiemelték, a Tisza kormány azt is elhatározta, hogy minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethető legyen a hatósági árazás, ami nem csak mérhetetlenül káros gazdasági intézkedés, hanem az alapvető jogbiztonsággal való szembehelyezkedés is. A szövetség szó szerint azt hozta nyilvánosságra, ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0. Nem erre adtunk felhatalmazást. Pénteken tüntetőleg egynapos figyelmeztető útbezárások lesznek országszerte. A budapesti Szőlő utcai Javító Intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelőintézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókoloztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. A kormány megszünteti a vállalkozások likviditási célú hiteleinél az eddigi fix évi 3%-os kedvezményes kamatot, és helyette piaci alapú változó kamatozást vezet be, olvasható a KAVOSZ közleményében. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntése alapján a módosítás a Széchenyi Kártyaprogram 3 népszerű termékét érinti. A folyószámla hitel Max Plus, a turisztikai kártya Max Plus és a likviditási hitel Max Plus konstrukciókat. A július 15-e után megkötött új szerződéseknél a nettó kamat mértéke már a 3 havi bubor szintjéhez igazodik majd. Liam Payne halála után hivatalosan is megerősítették, hogy egyetlen gyermeke örökli az énekes 21,9 millió fontos vagyonát. A One Direction egykori tagja 2024-ben Argentínában hunyt el, egy hotelszobából történt tragikus baleset következtében, és a friss hagyatéki dokumentumok szerint nem hagyott végrendeletet. Ennek ellenére az Egyesült Királyság öröklési szabályai alapján a teljes vagyon egyértelműen a fiára száll.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.